0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt! Vasárnap van, október 11-ehez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió. És hát a vasárnap az egy olyan nap, amikor majd természetesen lesz kívánságműsor is két órán keresztül. Akkor majd ugye önök válogatják a zenei kínálatot a Muravidéki Magyar Rádióban. Mi pedig jó reggelt kívánunk, nézzük a reggeli csapatot. Györkös Gorán lesz a hangtechnikus, ő lesz az, aki a zenei válogatásról is gondoskodik a délelőtt többi részében. Úgyhogy jó reggelt kívánunk. Na menjünk is tovább, jöjjön egy zene. Itt vannak mindjárt az ismerős arcok, egyébként pedig 5 óra 35 perc pontos idő, úgyhogy jó reggelt!

Na jó reggelt, és akkor még egyszer. Ez itt ugye a Moravidéki Magyar Rádió, és már is akkor egy jó hírrel jövünk, ugyanis egyelőre úgy néz ki, legalábbis a számítások szerint, és ha a kormány nem nyúl bele, tehát nem emeli például a jövedéki adókat, vagy bármi, ami még ugye minden rajta van az üzemanyagárán, akkor úgy tűnik, hogy kedden, vagyis holnap éjféltől majd nem fognak nagyon változni az üzemanyagárak. Tehát ugye már annak is örülni kell, ha nem fölfele mennek, viszont múlt héten volt egy kis korrigálás lefele, most is úgy tűnik, hogy lesz, viszont szinte észrevehetetlen, tehát a számítások szerint legalábbis jelenleg úgy mutatja, hogy valamivel olcsóbb lesz az üzemanyag, de itt nagyjából akkor egy ilyen félcentes áresésről beszélhetünk, tehát nem többről, úgyhogy minimálisan észrevehető lesz, de egyébként már annak is örülni lehet, hanem fölfele mozognak. Mi pedig akkor még egyszer jó reggelt kívánok, jön Mika, itt van tőle a Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Na, elkezdődött három hét után újra ugye a nemzeti bajnokság, mármint ugye az első ligáról van szó, és fociról, meg is volt már az első három mérkőzés. Tegnap azzal indult, hogy a 11. forduló, hogy a Kalcer Radomja fogadta a Koper csapatát. Hát akik kilátogattak a mérkőzésre, mondjuk nem voltak sokan, na azok akkor láthattak sok gólt, 6-ot, és mind a két oldalon 3-at, tehát 3-3 lett a mérkőzés végeredménye. Majd következett a következő mérkőzés, ott ugye az aktuális bajnok, a Celje, az Aluminit látta vendégül. 1-0 lett a mérkőzés végeredménye, a gól már a 10. percben esett Abdi lévén, és akkor ezután már nem is változott az eredmény. Majd volt még egy mérkőzés, ugye, az Olimpia Mura összecsapás, not 3-3 lett úgy szintén a végeredmény, tehát azért gólok azok úgy potyogtak. Most pedig még két mérkőzés lesz, mármint a vasárnap, illetve a mai nap folyamán 15 órakor NAFTA 1903 Bravo mérkőzés, tehát itt Lendvár, 17 óra 30 perckor pedig Brinjeg Rosszupje Maribor mérkőzés, és akkor ezzel ugye teljes lesz a 11. forduló. Mi pedig Bagosi Brothers Company-vel megyünk tovább, utána pedig névnapot köszöntünk.

Na, október 11-e van. Október 11-én pedig köszöntjük a Brigittákat, hiszen ma az ő névnapjuk van. Egyébként pedig maga a név, tehát a Brigitta, régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Úgyhogy, kedves Brigitták, boldog névnapot kívánunk. De ugye, általában azért mindig vannak más nevek is, akik szintén ünnepelhetnek egyes dátumon, és hát október 11-én ezek a nevek a következők. Bruno, Celina, Csák, Csarnát, Germán, Mária, Sándor és Tódor. Úgyhogy akik ma ünnepik névnapjukat, boldog névnapot, születésnaposaknak pedig boldog születésnapot kívánunk!

Na, hamarosan pedig már 6 óra lesz, egyébként 54 perc a pontos idő, és tudják, ha 6 óra, akkor ugye információkkal jelentkezünk. Úgyhogy számítunk a figyelmükre, addig meg akkor jó reggelt!

0: időjárás.
1: Na és akkor ugye még egyszer jó reggelt. 6 óra pontos idő, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió. Nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk, illetve mit mondanak a meteorológusok. És hát ugye tegnap láttuk, hogy volt két különböző modell, és az egyik ígérte délutánra esőt, a másik inkább csak felhős időt, és hát ugye annak lett igaza, amely modell ugye azt mondta, hogy eső lesz, mert azért volt, meg az éjszaka folyamán is. De nézzük akkor, hogy mára mi a jóslat. Hát az, hogy fokozatosan majd elkezdődik a felhőzet felszakadozása. Helyenként így a hajnali órákban azért még elsősorban ugye a síkságokon lehet kötfoltokkal találkozni. Egy vidékeken pedig még rövid futózáporok kialakulhatnak. A hőmérséklet 14 és 19 fok közt alakul, a tenger melléken 23 fok várható. Délután a Moravidékre közepesen felhős, egyet akár már kissé felhős is lehet, csak az égbolt, és 19 fokra számíthatunk. Na az éjszaka folyamán pedig akkor a felhőzet ismételten megnövekszik, megvastagszik, és az éjszaka folyamán északi irányából ismételten csapadékok érkezhetnek, részben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Na viszont úgy néz ki, hogy akkor reggelre a csapadék mindenütt megszűnik majd. A reggeli hőmérséklet egyébként 7 és 11 fok közt alakul majd. Holnap pedig akkor ismételten elkezdődik a felhőzet felszakadozása, és fokozatosan majd ki is tisztul az égbolt. A hőmérséklet 13 és 17 fok közt alakul majd. Kedden és szerdán túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, reggelente viszont a síkságokon köd képződhet. Viszonylag friss lesz, tehát ami a hőmérsékleteket illeti, és szerdán a reggeli hőmérsékletek helyenként akár 0 fok környékén is alakulhatnak majd. De hát az majd szerdán lesz. Holnap hajnalban egyébként Moravidéken erősen felhős lesz az égbolt. 11 fokra lehet majd ébredni, aztán délután kisé felhős égbolt mellett, sok napsütés mellett 17 fokra lehet készülni. Na nézzük meg a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte is. Ezek pedig akkor a következőképpen alakulnak. Krány 12 fokos, Triglav-Kedericán ott 0 fok van. Ljubljanában 12 fokot mérnek, Maribor 10 fokos, Budaszombat jelenleg 11, Ptuj 12, Celje 11, Koper 18, Goricskon 10 fok van, Lendván 12 fokot mérünk. És említjük akkor meg Skocianskijámet ma így kíváncsiságból, nézzük meg, 13 fok. Na, jöjjön akkor az előrejelzés Magyarországra is, itt pedig akkor a meteorológiai szolgálat a következőt mondja. Ma északnyugat, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Kisüt a nap, de a keleti határvidéken végig felhős marad a szék. Csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja Magyarország területét, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb esőzápor eső. Estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél a Dunántúlon és középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 6-14 fok valószínű. Zala megyére közepesen felhős égbolt várható délután 18 fokos csúcsértékkel, miközben Vas megyére erősen felhős égboltot jósolnak, 20 fokos csúcsértéket és esőt is, tehát ma délutánra. Hétfőn hajnalra a keleti észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati-délnyugati tájak felé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomoly felhős napos idő várható. Legfeljebb nyugaton és esetleg észak-keleten fordulat elő délelőttig elvétve kisebb eső zápor. Az észak-nyugati északi szelet élénk lökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vas megye 10 fok várható. Vas megyére közepesen felhős égbolt, Zala megyére pedig borult égboltot jósolnak, és esőt is, tehát ahogy a hajnali órákban. Délután viszont akkor mindkét megye fölött kissé felhős lesz az égbolt, tehát sok lesz a napsütés, Zalára 18, Vas megyére 19 fok várható. Kedden többnyire napos idő várható, főleg a Dunától keletre napközben gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Na, szerdán napos idő valószínű, többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett csapadék nem várható, viszont a reggeli hőmérsékletek azok Magyarországon is akkor több helyt megközelíthetik majd. A 0 fokot, illetve 1-2 fokkal lesznek talán majd mögötte. Mi pedig nézzük meg azt, hogy mi történik az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Szlovéniában országszerte jelenleg most folyamatos a forgalom, komolyabb fennakadásról szerencsére nincs hír, és hát akkor bízunk benne, hogy ez így is lesz a mai nap folyamán. Annyit pedig azért még tegyünk hozzá, hogy ma 8 órától este 22 óráig kamionstopp lesz érvényben a szlovéniai utakon. 6 óra 6 perc a pontos idő, jó reggelt kívánunk!
2: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
3: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Kolozsváron bemutatták az Erdélyi Magyar Gazdasági Gondolkodás negyedik kötetét. A hagyományok ápolása és a helyi termékek bemutatása állt a 36. horgosi szüreti napok középpontjában. Emléktalálkozóval és kiállítással idézték fel Aradon a 35 éve alakult Vox Juventutis ifjúsági és gyermekkórus történetét, és végül jégkorong világbajnokságot rendeznek Marosvásárhelyen. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Na, a magyarországi hőmérsékleteket nem tekintettük át az információkban, úgyhogy akkor ezt most pótoljuk. Békéscsabán Budapesten 13 fok van, Debrecen-Győr 12, Pécs, Sármellék úgy szintén 12, Siófok 15, Szeged-Szolnok 13, Szombathely 11, Lenti 11, Keszthely és Nagykanizsa pedig 12 fokos. Mi pedig akkor jó reggelt kívánunk. 100 út, jönnek az emberek, jó reggelt!

Na és van még egy információnk az autósok számára is, ez pedig az, hogy ma a rendőrség előre bejelentett sebességellenőrzést a Muravidéki autópályán végez. Úgyhogy csak óvatosan a gázpedállal, mert ugye legtöbb helyen 110 a megengedett, nem 130, erre majd figyeljenek. Jó reggelt! To all the girls I loved before.

6:26 perc, pontosan úgy, hogy hamarosan érkezik majd a reggeli terápiára, ugye fél hétkor, méghozzá két témával, úgyhogy számítunk a figyelmünkre.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: És akkor még egyszer jó reggelt kívánunk itt a reggeli terepjárónak az ideje, és ugye két téma várja önöket, úgyhogy nézzük is őket itt az első témánk. Rámbavidékre és a Muravidékre látogatott pénteken Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a világban élő szlovénekért felelős szlovén miniszter, valamint Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézményének és fejlesztésének megismerése. Volt. A részletek Szabó Várk összefoglalójából derülnek ki.
2: A látogatás délelőtt Szentgotthárdon kezdődött, ahol a két delegáció a szlovén főkonzulátuson találkozott, majd felkereste a szlovén kulturális és információs központot. A Rába vidéken a küldöttség felső szőlnökön találkozott a magyarországi szlovén közösség képviselőivel, majd a szlovén mintagazdaságban munkamegbeszélést tartott. Délután a program a Muravidéken folytatódott. A miniszterek a Domonkosfai portát, a Radamosi lehetőségek házát, majd a bánutai mintagazdaságot keresték fel. Lendván az MNMI-nél járva ismerkedtek meg a magyar nyelv és identitás megőrzését szolgáló programokkal. A látogatás csúcspontja a lendvai könyvtár ifjúsági részlegének hivatalos megnyitója volt. Tar Zoltán minisztert hallják.
3: Látom, hogy itt valódi élet, valódi tervek, szándékok, próbálkozások vannak arra, hogy nem pusztán a magyar közösség identitásának a megőrzése irányába, hanem azért is, hogy maga ez a vidék, Szlovéniának ez a része, ez élettel teli legyen, hogy legyen jövője az itt élőknek.
2: Tar Zoltán a határon túlélő magyar közösség támogatását nagyon fontosnak nevezte. A kultúráért felelős miniszter a muravidéki magyarok támogatási rendszerének jövőjéről még elmondta, hogy a szlovén-magyar közös pénzügyi alapot példaértékűnek tekintik, és a jövőben is megkívánják tartani. Pozitív a látogatás mérlege. A két közösség hasonló kihívásokkal néz szembe, ezek az asszimiláció és a fiatalok elvándorlása. Egyetértünk viszont abban, hogy a két közösség azon van, hogy megőrizze a jól bejáratott projektjeit, így például a közös alapot. Idáig a miniszterasszony, aki szerint a két közösség felé az az üzenet, hogy számíthatnak a két ország támogatására és a közös alap tovább folytatására vagy megújítására. Zárta gondolatait a közös látogatás kapcsán Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a világban élő szlovénekért felelős szlovén miniszter.
1: Na és akkor az előző témához kapcsolódó téma. Nézzük akkor azt is. Péntek délután hivatalosan is átadták rendeltetésének a felújított lendvai könyvtárat és ifjúsági részlegét. Az eseményen Magyar János Lendva község polgármestere, Szuzana Lepsimenko külhoni szlovénekért felelős miniszter, illetve Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter vágták át a szalagot. Szabó Várk összefoglalója.
2: Magyar János polgármester.
4: Ebben az évben emlékezünk még arról is, hogy 50 évvel ezelőtt a könyvtár mai megújult otthonába költözött. A mai ünnepi alkalommal szeretném külön is hangsúlyozni annak az épületnek a jelentőségét, amely könyvtárunknak otthont ad. Mivel az épület műemléki védelem alatt áll, felújítása különleges felelősségteljes és összetett feladat volt. A mostani beruházás különös értéke, hogy nem csak a könyvtár épülete újult meg, hanem az udvarban található épület is, amely mostantól új rendeltetést kap.
2: A polgármestert dr. Zágorec Csuka Judit intézmény igazgató követte.
5: A felújított könyvtár előtt álló legfontosabb feladat az lesz, hogy a korszerűbb infrastruktúrát tartalommal, közösségi élettel töltse meg. Az új ifjúsági részleg különösen fontos lehet a fiatalok olvasási kedvének erősítésében, valamint a digitális és média műveltség fejlesztésében.
2: Szuzana Lepsimenko miniszter így köszöntött. Mint mondta, a könyvtár biztos, hogy nagyon sok jó dolgot fog hozni nem csak Lendva, hanem a környező kétnyelvű térség lakosainak is. Ez az egyik gyakorlati terméke országaink gyümölcsöző együttműködésének. Mivel látjuk, hogy működik, ezért tovább kívánjuk vinni e közös alapot. Zárta előbbi gondolatait Lepsimenko miniszter. Majd Tar Zoltán miniszter szólt.
3: Szlovén partnerünkkel közös sikerünket és örömünket ünnepeljük itt a megújult Laubhammer villában. Ez a félmillió eurós beruházás nem csupán egy ingatlan fejlesztésbe fektetett összeg, hanem egy hosszú távú befektetés a műveltségbe és a kultúrába, és ezen keresztül a két nemzet barátságába.
2: Az ünnepélyes szalagátvágás után a polgármester, az igazgató és a miniszterek az érdeklődőkkel együtt tekintették meg a teljesen megújult egykori ruhatisztító épületét, amely ezentúl az ifjúsági részlegnek az otthona.
1: És akkor a reggeli terepjárót is hallhattuk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Vasárnap van, ugye október 11-e. Visszatérve a terepjárókhoz, teljes terjedelemben meg tudják őket hallgatni a honlapunkon, mmr.si, és ugye más terepjárókat is, illetve más műsorokat is, meg ugye sok mindenre használható a Muravidéki Magyar Rádió honlapja, úgyhogy használják, böngészszék. Mi pedig jó reggelt kívánunk, egy kis zenével folytatjuk.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Na, Max Verstappen pályafutása 50. pole pozícióját szerezte meg, mivel a Forma 1-es szingapúri nagydíj szombat időmérjén senki sem tudott nála gyorsabb kört menni. Pedig sokáig úgy festett, hogy a 105. elsőségére a 2023 magyar nagydíj óta hiába vár a Lewis Hamilton lehet a nap nyertese. A harmadik szakaszban mindkét körében hibázott, így még Ferrari-s csapattársa Charles Leclerc is meg tudta előzni. Tehát szingapúri nagydíj, úgyhogy a Forma 1 kedvelők bizonyára nagyon várják, és hát lehet akkor majd természetesen nekik is szurkolni. Úgyhogy az már biztos, hogy Max Verstappen rajtol majd, akkor az első rajt kockából. Nálunk pedig már is rajtol Csebreg Éva, Tégy 100 csodát című dalával.

tengerparti házában van, és sajnálja, hogy nem elég drámai a hangulat a hírhez, de ez csak egy átlagos nap. Az elismerésről azt mondta, még nem gondolkodott el komolyabban a jelentőségéről, de a férjével együtt azt fontolgatják, hogy jótékony célra ajánlják fel, az azzal jár a közel 400 millió forintnak megfelelő összeget. Például az Orvosok Határok Nélkül nevű civil szervezetnek, illetve van egy olyan barátjuk is, akinek szüksége lenne egy házra. Na, arra a kérdést, hogy fogja ünnepelni a Nobel-díjat, Carson azt felelte, épp most indulunk egy sétára a fák közé, őszintén szólva azért, hogy ne legyünk telefon közelben. Inkább a csendet szeretnénk hallgatni, mondta még. Minden esetre pedig akkor gratulálunk neki, megvan akkor az irodalmi Nobel-díja, és hát szerintem, hogy maguk megőrültek, legalábbis ezt mondta az akadémia képviselőnek, amikor közölték vele, hogy ő a Nobel-díjas. Anne Carson tehát. Mi pedig zenével folytatjuk, 6:50 perc a pontos idő. Jó reggelt, október 11-e van, vasárnap.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan válhatnak a helyi értékek turisztikai vonzerővé? Az iránytűben a határtalan vásár megszólalóival, a határmenti térség kínálatáról és lehetőségeiről beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn, 11 óra, 15 perckor.

Vénusz és a régi nyár. Hát igen, most már mondhatjuk úgy, hogy régi nyár az idei év is már mögöttünk van. És hát így kinézve az ablakon, azért eléggé benne vagyunk az őszben. Volt azért jelentős csapadék is, tegnapi nap folyamán, meg az éjszaka folyamán, és itt a környékünkön most kicsit ilyen ködös az időjárásunk, de állítólag azért délután majd ugye számíthatunk napsütésre is. Meg most számíthatunk Brian Adams és Melanie C közös dalára, utána pedig a gyerek gondolatokra.

0: Ha még egy kicsit az őszi emlékekről beszélünk, akkor nekem eszembe jutottak a gesztenyék, és ott vannak. Ki gyűjtött már gesztenyét?
1: Én.
0: Mert hogy szeditek őket össze?
1: A kezembe.
0: Van, hogy böknek?
1: Vannak.
0: Olyan is van.
1: Akkor bent vannak a bundájukba.
0: És hogyha anélkül, akkor meg milyen színű?
1: Barna.
0: Mibe szeditek őket?
1: A kezünkbe.
0: És mit lehet belőlük készíteni, rakoskatni? Készítettetek már valamit a gesztenyékből?
1: Mi nem. De lehet belőle készíteni cicát, hóembert.
0: El tudjátok összetűzni a gesztenyét?
1: Fogpiszkálóval. Törnek el?
0: Kicsit talán erősebb ilyen fogpiszkálókkal.
1: Igen. Még a kesztyűk fel is megfogjuk, és akkor úgy rakosgatjuk.
0: Ha ugye esetleg böknek.
1: Igen.
0: Lányok, hogyha kapnátok egy sütőtököt a kezetekbe, mit formálnátok belőle? Anna, te mit készítenél?
1: Egy bohócot.
0: Bohócot?
1: Kivágnám így a tököt, ilyen cikcakosra, szemet is vágok neki, és olyan lesz, mint egy igazi tökfej.
0: Kinek adnád oda, Zoé?
1: Anyának, meg apának, meg a kis tesómnak.
0: Szerinted örülnének neki?
1: Nem tudom.
0: Biztos. Szofi, hogyha te kapnál egy tököt, mit készítenél belőle?
2: Csinyának játékokat belőle, cicakat, kutyusokat, szivárványt, esőt valahogy, meg még pulcot, meg valami olyant.
0: Szára?
3: Én csinálna hóembert, meg tökfejön.

No, jöjjön akkor az évforduló naptár. Október 11-e van az év, 284. napjánál járunk, tehát 81 nap maradt még az idei évből. És ugye akkor az események, amelyek a mai dátumhoz fűzhetők. 1958-ban a TV Ljubljana ezen a napon kezdte el a rendszeres sugárzást, tehát műsorsugárzást, amiből akkor ugye később a Szlovén RTV is kinőtte magát. Tehát 1958, amiről beszélünk. És akkor a mai dátumhoz fűzhető még a következő is, hogy megszületett Eleanor Roosevelt, a világ első first lady-e, úgymond. Franklin Delano Roosevelt második világháborús amerikai elnök felesége volt, ugye. Muddy Waters blues zenész, bár súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte egy autóbalesetet. Az ilyeneket is jegyzik a krónikák, ez 57 évvel ezelőtt volt. Eleanor Roosevelt ugye 142 éve született. François Mauriac, Nobel-díjas francia író, 1885-ben született. És Schlosser Imre, labdarúgó, edző, korának legnagyobb futballistája, 137 éve született. Megszületett Bán György bemondó, aki a tévéhíradó meghatározó hangja volt 1945 és 1962 között. 108 éve született. Az FBI pedig felvette különleges nyomozónak Alaska Davidsont, az első nőt ilyen munkakörben. 1922-ben tették ezt, tehát 104 évvel ezelőtt. Megszületett Ferdinánd György író, költő, kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár 1935-ben, október 11-én ugye. Jean Cocteau, francia író, filmrendező, zeneszerző és grafikus, 1963-ban hunyt el, október 11-én, tehát 63 évvel ezelőtt. Na 59 éve pedig nyugati hírügynökségek bejelentették, hogy meggyilkolták Che Guevarát, mert nem ők gyilkolták meg, ugye, hanem ők csak a hírt hozták. 59 évvel ezelőtt. Leonid Popov és Valerij Rumjin szovjet űrhajósok világrekordot állítottak fel, 184 napot töltöttek az űrben, és ez 1980-ban sikerült nekik. 28 éve pedig 1998-ban létrejött az Őrség Ráb Goricskó Naturpark, természetvédelmi terület központja, egyébként ugye Őri Szent Péter lett, és hát ugye itt van ez közel hozzánk. 28 évvel ezelőtt jött tehát létre az Őrség Ráb Goricskó Naturpark. Átadták az újjáépített Mária Valéria idat Párkány és Esztergom között 2001-ben. Felsővadászi első öreg Rákóczi György erdélyi fejedelem pedig 1648-ban hunyt el, október 11-én. Vízre bocsátották az első gőzhajtású kompotha Juliánát, útja New Yorkból Hubokenbe és visszavezetett, 215 évvel ezelőtt. David Henderson Houston pedig feltalálta a tekercses filmes fényképezőgépet 145 évvel ezelőtt. Thomas Alva Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, méghozzá a szavazat számláló gépet. Szavazatok számlálásra tervezett elektromos készüléket az Egyesült Államok kongresszusa egyébként nem vásárolta meg. De Thomas Alva Edison 140 évvel ezelőtt bemutatta. No és 1973-ban, október 11-én megszületett Brendan Brown. Brendan Brown pedig gitáron játszik, és énekes is. Méghozzá az amerikai rock együttes a Wedasnak a tagja. Na és ugye 2001-ben volt neki egy óriási nagy sikerük, egyrészt köszönhető a Loser című filmnek is, és hát ott volt ugye a Betétdal, de utána pedig akkor a slágerlistákat is letarolta ez a Teenage Dirtbag című dal. Hát akkor ezt hallgassuk is meg, itt van a szülinapos Brendan Brown a Willis-szal, utána pedig akkor még jövünk vissza.

Brandon Brown tehát a Wadas énekese, akiket imént hallhattunk, ezen a napon született. És ezen a napon történt 1889-ben, amikor elhunyt James Prescott Joule angol fizikus, ugye megfogalmazta a Joule-féle hőelméletet. És ezen a napon pedig megszületett Gary Malaber, a Steve Miller zenekar dobosáról van szó. Megalapították a Balázs Béla díjat 68 évvel ezelőtt. Aretha Franklin pedig életében először lépett színpadra 66 évvel ezelőtt, 1960-ban. John Cusack, amerikai színész, szinkron színész, humorista, 64 éve született. Megszületett Veres Zoltán, műrepülő Európa-bajnok, többszörös Guinness rekorder 1962-ben, tehát 64 évvel ezelőtt. És űrsétát tett az első nő, a Challenger amerikai űrhajósa, dr. Katie Sullivan volt az, 1984-ben tette meg ezt az űrsétát, tehát 42 évvel ezelőtt. Valamint a mai nap kapcsán, illetve dátum kapcsán, akkor még meg kell említeni, hogy 2008-ban ezen a napon hunyt el Jörg Haider, osztrák politikus, ugye autóbalesetben. Valamint ezen a napon, 96 éves korában meghalt Dame Angela Lansbury, Oscar-díjas, Golden Globe-díjas, Emmy-díjas brit színésznő, énekesnő. Dan Keaton, Oscar-díjas amerikai színésznő, rendező, szintén ezen a napon hunyt el 2025-ben, tehát egy évvel ezelőtt. Dame Angela Lansbury pedig ugye 4 évvel ezelőtt. És a mai napon, vagyis október 11-én történt, 1946-ban, amikor is megszületett az amerikai rock, R&B és soul énekesnő Daryl Hall. És hát, ha születésnapja van, akkor jöjjön is Daryl Hall, itt van tőlük a Philly Forget Me Not.

0: Reklám.
1: Cipővásárrába patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
0: Kívánságműsor.
2: Na kezdődjön akkor a kívánságműsor, 7 óra 30 perc. Pontos idő vasárnap van, október 11-ig, és ugye van két telefonszámunk. 575-17-18, ez az egyik. 575-17-19, ez pedig a másik, és mind a kettő hívható. Külföldről pedig úgy, hogy először a 00386 és a 2-eset tárcsázzák. Na és akkor várjuk is a telefonhívásokat itt a Sláger Kívánság műsorban. Gorán már bólogat is, hogy van valaki a vonat lúgsó végén, úgyhogy jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, kedves Sándor!
2: Jó reggelt!
3: Én szeretném meghallgatni egy zeneszámot a Kommandótól, aki a szívét osztja szét.
2: Aki a szívét osztja szét, az biztos, hogy megvan, megnézzük, hogy kitől. Szívét osztja szét. Meg kell valahol lennie. Megvan.
3: Kommandó!
2: Korán bólogat, úgyhogy hamarosan szól is akkor majd a dal. Úgyhogy köszönjük szépen akkor a hívást, és
3: én is köszönöm szép napot szépen, kívánok,
2: szép
3: jót, vasárnapot.
2: Szép
3: üdvözlet Betinek és Erzsinek.
2: Viszontlátásra, szép napot.
3: Viszontlátásra.
2: És van még telefonálunk, úgyhogy jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok, Sándor, én Zsuzsa vagyok Kámból. Én szeretném meghallgatni László Attilától, amíg van kire várnom.
2: Amíg van kire várnom, és László Attila. Rendben, akkor az is majd hamarosan érkezik itt a kívánság műsorban. Köszönjük szépen akkor a szív.
4: Köszönöm szépen.
2: Viszontlátásra, szép napot.
4: Viszontlátásra, szép napot.

0: László Attila volt ez. Van is telefonálunk, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Sándor! Erzsi vagyok, Pacsáról.
2: Üdvözlet!
1: Balázs Palitól szeretném meghallgatni Nélküled mondd, mi lesz holnap című dal.
0: Balázs Pali mindjárt jön is akkor majd. Köszönjük szépen a hívást. Szép vasárnapot
1: köszönöm
0: kívánunk.
1: Köszönöm szépen, további szép napot.
0: Jó rádiózást.
1: Köszönöm, viszont hallás.
0: És van még telefonálunk, úgyhogy jó reggelt.
3: Hello.
0: Jó reggelt, üdvözlöm.
3: Jó reggelt kívánok. Szeretném meghallgatni Kacsor Telitől. Szeres, csak ennyit kérek című számot. Itt a voltak.
0: Kacsor Feri, tehát rendben, akkor az is majd mindjárt érkezik, Balázs Pali felvétele után.
3: Köszönöm.
0: Köszönjük a hívást, szép vasárnapot, jó rádiózást kívánunk.

0: Van meg gondolom, ugye telefonálunk, úgyhogy jó reggelt kívánok. Halló, halló!
1: Szép vasárnapot kívánok a stúdióban, önnek is, a Goránnak, az ön családjának és a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól, elmúltak az évek. Uh-huh. Nagyon szépen megköszönöm a viszonthallásnak.
0: Köszönjük szépen, a hívást, Robi mindjárt érkezik akkor is.
1: Köszönöm közben szépen, pedig.
0: Köszönjük szépen a hívást, Robi mindjárt érkezik akkor is.
1: Köszönöm
0: közben
1: szépen.
0: Pedig köszöntöm a következő hallgatást.

gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem hangokórus, hanem ilyen énekkalkórus. Nézd már oda hátra. Slőn, világosság.

Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is, ezt a tiszta dolgot rám kenik, az biztos. Arra emlékszel, amikor a király jelölt, az a hülye első belvíz, hogy lehetne megoldani? Hát mindjárt így kész volt. Magyar ember kevés halat eszik. Szóval úgy lehet megoldani a belvíz gondokat, hogy ahol most van a belvíz, ott lesz a halastó. Azóta várom, hogy bevigyenek a minisztériumba. Hát ennyit én is értek oda. Na, egy példa. Tudod, miért jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Erre nem jönnek le. Na, szóval, egy közös éneklést csinálunk, szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát, primitív, de tőlem van. Megmondtam előre, fel nem menj a tetőre, egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Na most akkor próbáltam. Olyan ideges vagyok, hogy... Nem lettem kócos? Jaj, Berlin zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra, hát miért gondolj a bádra, ha rákerülsz a lapádra, megmond, kurva jó, ha nem menj a tetőre,

0: Na, akkor most...
1: Várjál! Most élőbe, tessék! Erre kell belépni, hogy...

0: Na, Hofi Gézát is hallhattuk a kívánság műsorban. Van telefonálónk, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, Sándor!
0: Üdvözlet!
1: Korda Györgytől szeretném meghallgatni Szeres úgy is, ha rossz vagyok című dalt.
0: Rendben, mindjárt érkezik akkor a Korda páros. Szeres úgy is, ha rossz vagyok. Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot kívánunk!
1: Köszönöm szépen, ott voltam.
0: Viszontlátásra! És van még egy telefonálónk, jó reggelt!
2: Halló, szép jó reggelt kívánok, Sándor! Éva vagyok Pötrétéről. Szeretnénk meghallgatni a Bombontól. Köszönöm, hogy vagy nekem.
0: Köszönöm, hogy vagy nekem, és a Bombon, akkor az is hamarosan érkezik itt a kívánság műsorban.
2: Köszönöm szépen, és szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra.
0: És érkezett egyébként hozzánk egy képes lap is, méghozzá Némo van rajta, tehát egy halacska. Lidi, Luka és Pista küldték nekünk, Van Halentől a Jump című dalt kérték, úgyhogy akkor az is hamarosan majd érkezik.

0: Az a Jump és a Van Halen, közben pedig van telefonálunk. Jó reggelt, vagy talán már jó napot.
1: Halló.
0: Jó napot, jó reggelt.
1: Adjon Isten jó napot.
0: Adjon.
1: Mert már elmúlt 8 óra.
0: Így van.
1: Hála Istennek kaptunk jó kis kiadós esőt, virulnak a rózsáim. Ebből küldök egy nagy cokorra gondolatban önöknek és Máriának, rendváram.
0: Köszönjük szépen.
1: És szeretném kérni a budapesti parlamentben, tárcikálnak rendesen. Köszönöm
0: Kovács
1: szépen.
0: Kovács Tibor Ringo mindjárt érkezik.
1: Igen,
0: akkor.
1: Nagyon köszönöm.
0: Rendben, köszönjük szépen, viszontlátásra. És van még telefonálunk. Halló, halló. Jó napot, jó reggelt.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlet.
2: Éva vagyok. Pierrótól szeretném meghallgatni, ha sírni látod a bohócot, című dalt.
0: Ha sírni látod a bohócot, Pierró, hamarosan jön akkor
2: nagyon
0: az is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Szép napot, viszont hallásra.
2: Köszönöm viszont.

is állnak. Balról jobbra, jobbról balra, bemeg ki a vállak. Össze-vissza beszélnek, és néha dadarásznak. Itt a vége, fuss előre, ez a nóta vége. Csak az vegyen magára, akinek az inge. Itt a vége, fuss előre, ez a nóta vége. Csak az vegyen magára, akinek az inge.

Na, folytassuk most egy e-mail kéréssel Brigírt nekünk, és az Akárhova mész című dalt kérte Geszti Pétertől és Váci Esztertől, úgyhogy akkor ez érkezik, Akárhova mész, közben pedig akkor lehet még bennünket hívni. 575-1718 és 575-1719 a két telefonszámunk.

0: Na és van két telefonálunk, úgyhogy már is köszöntöm az első hallgatót. Halló, jó napot, vagy még talán jó reggelt.
1: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlet.
1: Szeretném kérni Kacsor Feritől, nélkülem mit ér a május.
0: Nélkülem mit ér a május, Kacsor Feri, akkor mindjárt érkezik is oda. Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot kívánunk. Viszont hallásra. Halló, halló, jó napot!
2: Üdvözlöm, Sándor Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én szeretném kérni Korda Györgytől, szeressük egymást, gyerekek!
0: Szeressük egymást, gyerekek, rendben, akkor az is hamarosan szólni
2: fog. Nagyon-nagyon köszönöm, és üdvözlet a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, és mi is szép napot kívánunk, szép vasárnapot, viszont hallásra!

0: hisz minden percért kár.
1: László írta nekünk e-mailt, és azt írta, hogy Zambó Jivi, szeretnének újra megtalálni című dalt. Kéri, úgyhogy akkor mindjárt következik is. Marika és Karcsi is írtak nekünk, Hullik a cseresznyefa virága című dalt kérték, Hani Biszt és a Parnograszt közös felvétele, úgyhogy ezek jönnek. Zambó Jivi, majd jön Hullik a cseresznyefa virága.

Na, folytassuk akkor még hozzá. Marikes Fer írtak nekünk, és azt kérték, hogy Homonyik Sándortól Múlnak az évek című dalt szeretnék meghallgatni, úgyhogy akkor az mindjárt következik is. Utána pedig akkor itt lesz velünk Schlanger Tibó és a Fehér Sírályok. Ezt a dalt Ilona és Frigyes kérték tőlünk.

Na, folytassuk akkor a kívánság műsort méghozzá Vali és Tibi kérésével. És ők Maros Gábortól a Véne csavargó szívemen ezt a dalat kérték, úgyhogy akkor ez mindjárt majd jön is, szól is, itt lesz a kívánság műsorba. Utána pedig akkor jön majd a következő dal, méghozzá László Attilától, és a Még egy éjszaka, ezt a dalat pedig akkor Anna kérte tőlünk.

itt az ősz, bánaton a jó kedély minden bút legyőz. Bár az út nagyobb felén régen túl vagyok,

Máté kérésével folytatjuk a kívánság műsort itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és hát ő kérte egy dalt méghozzá Darvas Ivántól, és ez a Várj Reám című dal. Na ez akkor mindjárt szólni is fog. Utána pedig érkezik majd a TNT, és a kicsi gesztenye, ez pedig Lívia kérte tőlünk.

mi ketten az, hogy te voltál ott én velem, hol halál marad, s te mentettél meg.

Kicsi gesztenye. Tündi kérésére mindjárt érkezik, majd a kicsiny falom méghozzá a Leander Kills együttestül, illetve hát ugye akkor az ő feldolgozásokban. Utána pedig itt lesz majd velünk méghozzá Bakti Éva és az Édesanyámhoz című dal, ez pedig Nagy Győzőni Jutka kérte tőlünk, és hogy szeretnék meghallgatni testvérével együtt édesanyjuk emlékére. Úgyhogy érkezik Bakti Éva is mindjárt a Leander Kills felvétele után.

Bakti Éva szólt tehát a kívánság műsorban. Mindjárt szól majd a Back to Black és a Várj egy című dalok fog szólni, hiszen Péter kérte ezt tőlünk Zalaegerszegről, úgyhogy akkor az mindjárt érkezik. Majd pedig itt lesz velünk Korda Gyuri bácsitól, és a Téged tőlem már nem vehetnek el című szám, ezt pedig Németh Sándor kérte tőlünk Lentiből.

Na itt annyival még tartozom ennél a zeneszemnél, hogy Sándor kérte tőlünk, és ugye Zsuzsával, feleségével együtt szerette volna meghallgatni. Na mindjárt itt lesz velünk akkor egy következő dal, méghozzá Honeybeast és Daniel Fi közös dala, a Bárcsak lennék című, ezt pedig Betty kérte tőlünk. Na utána pedig akkor Zsolt kérésére érkezik majd egy dal, méghozzá egy mixet kért Csocsesztől.

0: meg akkor is, ha hideg van.
1: Erről egy kérdésre érkezik mindjárt a Balkán fanatiktól a Van nékem egy rettenetes szokásom című dal, valamint Ibolya kérését is még teljesítjük, belefér a mai kívánság műsorba. Ő pedig a Boldog igazán című dalt kérte, úgyhogy az is még érkezik, és akkor ennyi fért a mai két órába, mármint a mai kívánság műsorba. Köszönjük szépen mindenkinek, aki írt nekünk, hívott bennünket, tehát bármilyen formában, Facebookon, e-mailen keresztül, ugye, vagy pedig telefonon. Úgyhogy két dal még érkezik, Van nekem egy rettenetes szokásom, és Boldog igazán. Ennyi volt akkor már a kívánság műsor, köszönjük szépen a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, jó rádiózást, szép vasárnapot!

0: Vérerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Kolozsváron bemutatták az Erdélyi Magyar Gazdasági Gondolkodás negyedik kötetét. A hagyományok ápolása és a helyi termékek bemutatása állt a 36. Horgosi Szüreti Napok középpontjában. Emléktalálkozóval és kiállítással idézték fel Aradon a 35 éve alakult Vox Juventutis ifjúsági és gyermekkórus történetét, és végül jégkorong világbajnokságot rendeznek Marosvásárhelyen. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

9:44 perc lesz mindjárt a pontos idő, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, és a vasárnap van még hozzá, október 11-e. Két Ryant és a Vajás Vajás című dalat hallhattuk. Demjén Ferenc is mindjárt itt lesz velünk, azaz Demjén Rózsi, méghozzá Lángolt a nyár, utána pedig akkor jövünk vissza.

Magyar Szlovéniában reggel 7 órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, ahol a választópolgárok egy ügydöntő és 3 vélemény nyilvánító népszavazáson adhatják le voksukat. Országszerte 2984 hagyományos és 88 úgynevezett Omnia szavazóhelyiség működik, emellett külföldön további 30 helyszínen lehet szavazni. Az ügydöntő népszavazáson a parlamenti vizsgálóbizottságokról szóló törvény módosításáról lehet dönteni. A jogszabály elutasításához az érvényesen szavazók többségének nemmel kell voksolnia, és az elutasító szavazatok számának el kell érnie a választásra jogosultak legalább 1/5, vagyis 339.706 szavazatot, hogy pontosak legyünk. Akkor ugye mondhatjuk azt, hogy a törvény megbukott. Ha ez a két kritérium teljesül. A 3 véleménynyilvánító népszavazás témája a szlovén közszolgálati rádió és televízió kötelező előfizetési díjának eltörlése, tehát az RTV-ről szóló. A munkaképzés szociális segélyeztetettek támogatásának közhasznú munkához kötése, valamint a 3. országbeli állampolgárok helyhatósági választójogának kérdése. Ez ugye ilyen véleménynyilvánító népszavazás. Mind a 3 téma. Az előzetes szavazáson több mint 75 000 vettek részt, ami pedig 4,44%-os részvételt jelent. Ez a második legmagasabb előzetes részvételi arány a szlovéniai népszavazások történetében. Többen csak akkor mentünk el szavazni idő előtt, amikor ugye a vizekről szólt a referendum. Választási bizottság 11 és 16 óra között részvételi adatokat fog majd közölni, az első nem hivatalos eredmények pedig este 8:30 után várhatók, tehát 20 óra 30 perc után valamikor. A szavazás lezárásáig egyébként továbbra is érvényben van ugye a kampánycsend. Tehát valamikor a 11 óra adatokat majd közlik, nagyjából a 11:30 környékén, illetve a 16 órai részvételi adatokat nagyjából a 5:30 környékén lehet majd várni, és akkor ugye 7 óra után majd jönnek az eredmények, hogy hányan is vettek részt a népszavazáson, valamint az eredmények nagyjából 8:30, 20 óra 30 perc után várhatók majd az első eredmények. Tehát ma ugye népszavazás van Szlovéniában, és ugye 4 témáról lehet dönteni, egy ügydöntő népszavazás, valamint 3 véleménynyilvánító kérdés is van. Mi pedig akkor menjünk tovább zenével. Konz Zsuzsa érkezik meg, a Ladány Bene is itt lesz.

0: Reklám.
1: Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
2: Egy éves a Tornischei Planika cipőüzlet. Ebből az alkalomból október 12-e és 17-e között 15%-os kedvezménnyel várják a vásárlókat a teljes áru lábbelikre. Ráadásul minden vásárláshoz ajándék is jár. Október 17-én szombaton ingyenes, vezetett gyárlátogatással és vendéglátással is készülnek. Túra, hegymászó, munka és gyermekcipők széles választéka a Planika és a Mendel kínálatából. Planika cipőüzlet, Tornischa, Preseren utca 4.
3: MMR. A mi rádió.

UB40 és az I Got You Babe című dal. No, 1950-ben, október 11-én megszületett Andrew Woolfolk. Ezt még nem említettük, illetve őt nem említettük még az évforduló naptárban, és ő szaxofonon játszik, méghozzá az Earth, Wind and Fire együttesnél. Egyébként 1975-ben volt például a Shining Star című daluk, azzal ugye akkor Amerikában is az első helyre jutottak a slágerlistán, de számos más nagy sikerük is volt, és például 20-szor jelölték őket Grammy-díjra is. Egyébként pedig ők voltak az első afroamerikai együttes, amelyet a Madison Square Garden-t is sikerült megtölteniük. És hát ugye az egyik tagjuk, Andrew Woolfolk ezen a napon született, október 11-én. Viszont 2022-ben, hosszú betegség után, április 24-én elhunyt. Na de azért emlékezzünk rá, jön az Earth, Wind and Fire, itt van tőlük a Boogie Wonderland.

Ahogy említettük már hajnalban, hogy hosszú 3 hetes válogatott szünet után visszatértek a nemzeti bajnokságok, és hát Szlovéniában is ez így volt. 11. fordulóban volt már 3 mérkőzés tegnap. Kacsaradomja Koper 3-3 lett, Celje Alumini 1-0, illetve Olimpia Mura 3-3. Ma pedig 2 mérkőzés lesz. 15 órakor, ugye, tehát 3 órakor a Nafta hazai pályán, tehát Lendván a Bravot fogja adja, illetve látja vendégül. 17 óra 30 perckor pedig Brinjegros Maribor mérkőzés lesz. Na, Magyarországon is volt már 2 mérkőzés, Vasas-Kisvárda 1-1 lett, Ferencváros Debrecen szintén 1-1, Paks MTK Budapest 3-0. Ma pedig akkor 3 mérkőzés lesz. A ZTE, tehát az zalaegerszegi csapat Nyíregyháza Spartakusszal játszik ma 14 óra 45 perckor. Aztán 16 óra 45 perckor Honvéd Újpest és Győr Puskás Akadémia 19 órakor, ezzel pedig akkor meg lesz ugye a 9. forduló is. Mi pedig zenével folytatjuk, Hamkoham, Nox és Fenyő Miklós is itt lesz velünk.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan válhatnak a helyi értékek turisztikai vonzerővé? Az iránytűben a határtalan vásár megszólalóival, a határmenti térség kínálatáról és lehetőségeiről beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Ma van a lány gyermekek nemzetközi napja, mert van ilyen. Az ENSZ kezdeményezésére 2012 óta minden év október 11-én hívják fel a figyelmet a lányok jogaira, az esélyegyenlőség fontosságára és azokra a nehézségekre, amelyekkel a világ különböző részein szembesülnek. Bár az elmúlt évtizedekben jelentős előrelépések történtek, világszerte még mindig lányok millői nem jutnak megfelelő oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz vagy biztonságos életkörülményekhez. Különösen súlyos problémát jelentenek a gyermekházasságok. Az UNICEF becslései szerint évente mintegy 12 millió lányt adnak férjhez 18 éves kora előtt. Ez azt jelenti, hogy percenként több mint 20 lány kerül ilyen helyzetbe. A világnap egyik legfontosabb üzenete, hogy a lányoknak ugyanolyan lehetőségeket kell biztosítani a tanulásra, a fejlődésre és a saját jövőjük alakítására, mint a fiúknak. Nem tudom, hogyha hallottak-e már róla, hogy a kutatások szerint a lányok oktatásának támogatása nem csak az egyének életét változtatja meg, hanem egész közösségek fejlődésére is pozitív hatással van. Magasabb iskolai végzettség több munka lehetőséget, jobb egészségügyi kilátásokat és nagyobb gazdasági önállóságot jelenthet. A lánygyermekek nemzetközi napja tehát arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek jövőjét nem a nemüknek, hanem a lehetőségeiknek és a képességeiknek kell meghatározniuk. Tehát ma van a lánygyermekek nemzetközi napja az ENSZ kezdeményezésére 2012 óta. Nálunk pedig jön Deák Bill Gyula, majd itt lesz Nena és Kim White közösen.

Na azért október 11-e több szempontból is jelentős. Például, nem tudom, ha hallottak-e arról, hogy október 11-e a Coming Out, vagyis az előbújás nemzetközi napja. Az 1988 óta megtartott emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet az önazonosság, az elfogadás és a társadalmi támogatás fontosságára. A Coming Out angol kifejezés szó szerint ugye annyit jelent, hogy előjönni vagy előbújni. A mai szó használatban elsősorban arra utal, amikor valaki nyíltan felvállalja szexuális irányultságát, vagy nem identitását családja, barátai, munkatársai, illetve a tágabb környezete előtt. A világnap története pedig 1987-ig nyúlik vissza, amikor is október 11-én több százezer ember vett részt Washingtonban egy az LMBTQ emberek jogegyenlőségét szervező felvonuláson. No, ennek első évfordulóján 1988-ban tartották meg először a Coming Out napját, ami azóta számos országban ismerté vált. Érdekesség, hogy az emléknap egyik kezdeményezője Robert Eichberg pszichológus volt, aki úgy vélte, hogy a személyes történetek és az emberek közötti kapcsolatok sokat segíthetnek az előítéletek lebontásában. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a coming out mindenki számára személyes döntés. Nem mindenki érzi magát biztonságban ahhoz, hogy nyíltan beszéljen az identitásáról, és senkit sem szabad erre kényszeríteni. A nap legfontosabb üzenete éppen ezért nem csupán az önfelvállalásról szól, hanem arról is, hogy olyan társadalmat teremtsünk, amelyben mindenki félelem és hátrányos megkülönböztetés nélkül élhet önazonossal. Tehát október 11-e a Coming Out világnapja is, illetve nemzetközi napja.

0: Dash zenéje közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni, és szövegeket.
1: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat, és befestem temperával.
2: Fontos, hogy legyen valami az életünkben, ami kikapcsol, inspirál bennünket, és amiben örömünket leljük. Még jobb, ha mindehhez kíváncsiság, kísérletező kedv és fantázia is társul. A Tini Express két új műsorvezetőjének, a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából érkező Hannának és Lyle-nek egészen különleges hobbija van. Hanna zenét szerkeszt, Lyle pedig rajzol és tervez. Két különböző tevékenység, amelyben közös az alkotás öröme és a kreativitás.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan válhatnak a helyi értékek turisztikai vonzerővé? Az iránytűben a határtalan vásár megszólalóival, a határmenti térség kínálatáról és lehetőségeiről beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Na ugye, minden napra, szinte de minden dátumra jut valamilyen hivatalos vagy nem hivatalos, vagy mind a kettő nemzetközi nap, világnap, és hát ugye ez alól október 11-e sem kivétel. Kettő komolyabbat ugye említettünk, az egyik a lánygyermekek nemzetközi napja, illetve a coming out nemzetközi napja is ma van, de azért van egy ilyen kicsit lazább nemzetközi nap vagy világnap, ugyanis ma van a kolbászos pizza napja. Legalábbis az Egyesült Államokban a október 11-én külön napot szentelnek ennek a népszerű pizzafajtának. Bár nem hivatalos világnapról van szó, az amerikaiak szívesen ünneplik kedvenc ételeiket, így természetesen a kolbászos pizza sem maradhatott ki a sorból. A pizza története egészen ugye az ókorig nyúlik vissza, hiszen különböző feltétekkel készített lepény kenyereket már az ókori civilizációk is fogyasztottak. A ma ismert pizza azonban Nápolyban alakult ki, és a 19. században vált igazán népszerűvé. A kolbászos pizza különösen az Egyesült Államokban terjedt el, ahol az olasz bevándorlók magukkal vitték gasztronómiai hagyományaikat. Az amerikai változatokon gyakran fűszeres olasz kolbász található, amelyet édeskömény, fokhagymával és más fűszerekkel ízesítenek. Na és hát az Egyesült Államokban évente több milliárd pizzát fogyasztanak el például. A legnépszerűbb feltétek között rendszeresen az élen szerepel a pepperoni, ami az amerikai szóhasználatban egy fűszeres, szalámiszerű húskészítményt jelent. És ha már a feltéteknél tartunk, a pizza egyik legmegosztóbb változata továbbra is a Hawaii pizza, amelyen sonka és ananász található. De érdekesség, hogy a neve ellenére nem Hawaii, hanem Kanadában született meg, mégpedig 1962-ben egy görög származású vendéglős, Sam Panopoulos jóvoltából. No, a kolbászos pizza napját tehát remek alkalom arra, hogy ma valami finomat együnk. És persze újra feltegyük az örök kérdést, vajon az ananásznak tényleg van helye a pizzán? No, de akkor a mai napnak köszönhetően a kolbásznak mindenképp. Úgyhogy ma van tehát a kolbászos pizza napja, legalábbis ugye az Egyesült Államokban.

Pontosan 50 évvel ezelőtt, 1976. október 11-én jelent meg az ABBA egyik legsikeresebb és legismertebb nagy lemeze, az Arrival. A svéd együttes negyedik stúdióalbuma nem csak a zenekar pályafutásában jelentett mérföldkövet, hanem a 70-es évek popzenének egyik meghatározó kiadványa is lett. Az ABBA ekkora már világszerte ismert volt. Az 1974-es Eurovíziós Dalfesztiválon a Waterloo című dallal aratott győzelmek után sorra születtek a slágereik, az Arrival azonban új szintre emelte a népszerűségüket. Az albumon olyan örökzöld dalok kaptak helyet, mint a Dancing Queen, a Money Money Money és a Knowing Me, Knowing You. Ezek a szerzemények azóta is rendszeresen felcsendülnek a rádióban, és több generáció számára jelentik a klasszikus popzene egyik legszebb korszakát. Nos, tudták-e, hogy a Dancing Queen az ABBA egyetlen olyan dala, amely az amerikai Billboard 600-as slágerlista első helyére került? A szerzemény 1977 áprilisában jutott a csúcsra, és máig az együttes egyik legismertebb felvétele, és ez ugye Amerikában a legsikeresebb. Érdekesség az is, hogy a Dancing Queen már az album megjelenése előtt hatalmas figyelmet kapott. A dalt 1976. júniusában 16. Károly Gusztáv svéd király és Sylvia Sommerlet esküvének előestjén rendezett televíziós gálán is előadták. Bár sokan azóta is királyi esküvői dalként emlegetik, valójában nem kifejezetten erre az alkalomra íródott. Az Arrival borítója is emlékezetessé vált. A négy zenész egy helikopterben ül, amely egy repülőtéren áll. A címe magyarul annyit jelent, hogy megérkezés, és elképesen is jól illik az együttes akkori helyzetéhez, hiszen az ABBA ekkora valóban megérkezett a nemzetközi popzene élvonalába. No, az album nem csak Európában, hanem Ausztráliában és számos más országban is hatalmas sikert aratott. A kritikusok ma is az ABBA egyik legfontosabb lemezeként tartják számon, amely tökéletesen ötvözte a könnyed megjegyezhető dallamokat, a gazdag hangszerelést és a két énekesnő, Agneta Felskrög és Anne Friedlinsk különleges hangzását. 50 év elteltével az Arrival dalai mit sem veszítettek népszerűségükből. A Dancing Queen ma is megtölti a táncparketteket, a Money Money Money pedig ugyanúgy aktuálisan hat, mint 1976-ban. Az ABBA Arrival című albuma tehát fél évszázados, de a rajta hallható slágerek bizonyítják, hogy a jó popzene nem öregszik. Hát akkor bizonyítsuk is, jön az ABBA és a Dancing Queen.

Nászló, tehát akkor a Dancing Queen és az Abba együttes, ugye, és hát 50 évvel, kerek 50 évvel ezelőtt jelent meg az Arrival című album, amin akkor többek közt, ugye, ezt a dalt is lehetett hallani. Mi pedig folytassuk zenével, 11 óra 7 perc a pontos, hogy jön Ergo, meg Daniel Figergő az utazókkal, és George Ezra is itt lesz.

Na, egy érdekes kis történet, illetve kis történelem. Ugyanis újabb történelmi bizonyítékok kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy a magyar Szent Korona tetejét eredetileg nem a ma ismert ferde kereszt, hanem egy hatalmas zafírkővel díszített ékszer ékesítette. A drágakő pedig ma is létezhet, méghozzá az osztrák császári koronán. Spielmann Gábor független magyar kutató szerint a Szent Korona eredeti csúcsdíszét a 16. század közepén távolíthatták el. Az elmélet alapján Szapolyai János özvegye, Izabella királyné 1551-ben, mielőtt átadta volna a koronát Habsburg Ferdinándnak, levetette annak értékes díszét és fiának, János Zsigmondnak adta. Az affér később több tulajdonváltás után Bocskai Istvánhoz, majd Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemhez kerülhetett. Báthory 1610-ben állítólag II. Rudolf német római császárnak ajándékozta az ékszert, aki azt saját koronájára helyeztette. A kutató most két új történelmi forrást is talált, amelyek alátámaszthatják az elméletét. Az egyik Gyulafili Estár történetíró beszámolója, amely egy rendkívül nagy zafírkövet említ a magyar korona egyik díszében. A másik Báthory Zsigmond 1610-es bírósági eljárásához kapcsolódik, ahol szintén szó esett egy régi magyar koronából származó, drága kővel ékesített lilium díszről. No, az elképzelés további korabeli rajzok és császári leltárak is erősítik. Ezek alapján a zafír 1610 és 1611 körül kerülhetett Rudolf koronájára. A kutatás következtetését magyar és osztrák szakértők is figyelemre méltónak tartják, ugyanakkor a történet egyelőre nem tekinthető bizonyítottnak. Ha az elmélet beigazolódik, az azt jelenteni, hogy a magyar államiság egyik legfontosabb jelképe évszázadokkal ezelőtt elveszített egy értékes darabot, amely ma is megtekinthető Bécsben, az egykori osztrák császári koronán. De hát ugye, ehhez akkor még számos kutatás kell, hogy akkor ezt bizonyítani lehessen. Az viszont biztos, hogy jön Azaria, Anita és Michael Bublé is. Memento.

Budapesten mintegy 53 mm eső esett az elmúlt 24 órában, derül ki a Hungaromet ZRT oldalán vasárnap reggel közölt adatokból, amit az NTI szemlézett. Az októberi átlagos csapadékmennyiség a fővárosban egyébként 44 mm. Tehát egy hónapra is elég eső esett ugye Budapesten, sőt, kicsit még több is. Az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A lenti Balaton-Budapest vonalon jellemzően 30 mm feletti mennyiséget regisztráltak. A Balaton keleti és nyugati medencében is volt olyan mérőállomás, ahol 43 mm-t, de legtöbbet Budapesten 52,9 mm-t mértek, hogy pontosak legyünk. Meccsek környezetében is 30 mm feletti mennyiséget regisztráltak, ez a jelentősebb csapadéksáv benyúlta a Duna-Tisza közére, és szintén 30 mm körüli csapadék összeget eredményezve. A harmadik jelentősebb csapadéksáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, ott is jellemzően 30 mm körüli mennyiséget regisztráltak az elmúlt 24 órában. A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak ki, Sopron környezetében csak 0,1 mm esőt rögzítettek, írja tehát az MTI, a Hungaromet Non-Profit ZRT bejegyzése alapján. Mi pedig folytassuk zenével, jön a Zanzibár, meg az Edda is.

Hogy a Szlovéniában reggel 7 órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, és hát ugye lehet menni szavazni, méghozzá egy ügydöntő és 3 vélemény nyilvánító népszavazáson. És hát országszerte 2984 hagyományos és 88 úgynevezett Omnia szavazóhelyiség működik, emellett külföldön további 30 helyszínen lehet szavazni. Ugye az úgydöntő népszavazáson a parlamenti vizsgálóbizottságokról szóló törvény módosításáról lehet dönteni. A jogszabály elutasítása, azaz érvényesen szavazók többségének nemmel kell voksolnia. És ugye az elutasító szavazatok számának el kell érni a választásra jogosultak legalább 1/5 is, vagyis több mint 339.706 személynek kell arra szavaznia, hogy ne lépjen hatályba a törvény, és még ugye akkor meg is kell nyerni. Na, a 3 véleménynyilvánító népszavazásnak is van témája. A Szlovén Közszolgálati Rádió és Televízió, tehát az RTV kötelező előfizetési díjának eltörlése, a munkaképes szociális segélyezettek támogatásának közhasznú munkához kötése, valamint a 3. országbeli állampolgárok helyhatósági választójogának kérdése. És ugye este 7-ig lehet szavazni, szavazás lezárásáig továbbra is érvényben van a kampánycset, és a választási bizottság 11 órai és 16 órai részvételi adatokat közöl. Egyelőre még várjuk őket, de még nem érkeztek meg a 11 órai adatok, hát reméljük, hogy hamarosan majd meg lesznek, és akkor azokat is tudjuk majd közölni. Viszont most biztos, hogy jön Varga Miklós meg Gerett Gates.

Na, 11 órai részvételi adatok még nem érkeztek meg, de a következő percekben már bármikor várhatók, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hányan vettek részt eddig a népszavazáson, ugye Szlovéniában az ma zajlik. Egyébként ugye az előválasztásokon 4,44% vonult az urnák elé, ami a második legmagasabb eredmény népszavazásoknál. Mi pedig akkor, mármint a délelőtti csapat, lassan elbúcsúzunk önöktől, és megköszönjük a figyelmüket. Györkös Garán volt a hangtechnikus, ő gondoskodott a zenei válogatásról is, és ha tehetik, akkor mindenképp maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval. Délután amúgy Göncz Tamara várja majd önöket, úgyhogy jó társaságban lesznek. Maradjanak ezeken a hullámhosszokon, és délután is ugye tartalmas lesz a műsor, úgyhogy mindenkinek akkor jó rádiózást, szép vasárnapot kívánunk, és persze a vasárnapi ebédhez jó étvágyat!

27 éve már, ez volt Bródy János dala, és ezzel a dallal köszöntjük a kedves hallgatókat, így vasárnap, kora délután, október 11-e van, továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Hát mi igaz már nem 27 éve, azért kicsit több ideje vagyunk itt önökkel, de azért reméljük, hogy még nem unnak bennünket, és hogy ma délután is velünk tartanak, hogyha ezt természetesen megtehetik. Igaz, időjárás ügyileg ma sokkal kellemesebb odakint az idő, mint például tegnap, nem esik az eső, 7 ágra süt a nap, úgyhogy akár ki is lehet ülni a teraszra és ott hallgatni bennünket, vagy esetleg valami más elfoglaltságot keresni, most nem az otthon melegében, hanem esetleg kint a természetben. De azért érdemes a folytatásban is ugye egy kicsit rétegesebben öltözködni, mert néha azért fúj a kicsit hűvösebb szél, úgyhogy a saját egészségünkre azért vigyázzunk, főleg az ilyen időben. Na minden esetre, ahogy azt már megszokhatták tőlünk, hát ma délután is jobbnál jobb zenékkel várjuk önöket, jobbnál jobb műsorokkal várjuk önöket. Lesz itt ma terepjáró, szóvá teszem, lesz szívküldi, ugye a legjobb jó kívánságokkal, és a műsor vége előtt, 6 óra után ugye megválasztjuk, vagyis hát önök megválasztják az új hét magyar nótáját, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, főleg, hogyha kedvelik a jó öreg magyar nótákat. Na minden esetre egyébként fontos elmondani, hogy a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga a stúdióban pedig ma délután Bucsák Filip. Úgyhogy mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, ha tehetik, akkor mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban. Jó étvágyat kívánunk az ebédhez azoknak, akik most fogyasztják, akik pedig már megebédeltek, azoknak további kellemes pihenést, és ugye további kellemes rádiózást. Folytatjuk Tabáni István dalával, érkezik az El kell mondjam.

Századig futnék, ez volt a Margaret Island dala. Mi pedig folytatjuk még ugye jobbnál a muzsikákkal, többek között érkezik hamarosan Jimmy Cliff és az I Can See Clearly Now című dala, de egyébként pontban 00:30-kor meghallgathatják a mai szóváteszem adását is, méghozzá ma a következő témáról lesz szó. Néhány másodperc alatt kész szöveget, képet vagy ötleteket kaphatunk a mesterséges intelligenciától. A gyors segítséghez könnyű hozzászokni. De vajon mennyi teret hagyunk közben a saját gondolatainknak? Na hát ezen érdemes elgondolkodni, főleg ugye akkor a mai szóváteszem adása alatt. Fticser Ines várja majd önöket gondolataival, úgyhogy mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk 00:30-tól, és hallgassák meg a mai szóváteszem adását.

0: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Szóvá teszem. Ülünk a képernyő előtt. Meg kellene fogalmazni néhány mondatot, de valahogy nem akar összeállni a szöveg. Leírjuk az első mondatot, aztán kitöröljük, újra kezdjük. Közben telik az idő, más dolgunk is lenne. És akkor eszünkbe jut, miért kínlódunk vele? Megkérdezzük a mesterséges intelligenciát. Néhány másodperc, és ott a válasz. Szépen felépítve, gördülékenyen megfogalmazva. Ha nem tetszik, kérünk egy másik változatot. Rövidebbet, személyesebbet. Olyat, mintha mi írtuk volna. De vajon mi mit írtunk volna, ha adunk magunknak még 10 percet? Szerintem innen érdemes elindulni, amikor felmerül a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia megöli a kreativitást. Mert lehet, hogy túl hamar mondunk le arról, hogy nekünk is eszünkbe juthat valami. Persze teljesen érthető a csábítás. Sietünk, fáradtak vagyunk, közeleg a határidő. Valljuk be, jól esik, ha valami megkönnyíti a dolgunkat. És valóban hasznos lehet egy javaslat, vagy egy másik megközelítés, amikor elakadunk. Nem gondolom, hogy minden mondatot egyedül kell megszülnünk, és attól lesz értékes a munkánk, hogy sokat szenvedtünk vele. De vajon hol az a pont, amikor a segítség mellett már háttérbe szorul a saját ötletünk? A közösségi oldalakat böngészve mostanában egyre gyakrabban jut eszembe ez a kérdés. Úgy érzem, mindenhol a mesterséges intelligencia munkája köszön vissza. Kitalált jelenetek, tökéletesre formált arcok, látványos képek. Néha már megállok egy fényképnél, és azon gondolkodom, vajon ebből mi valódi? Az egyesületek, közösségek rendezvényeinek meghívóin is mind gyakrabban találkozunk ilyen képekkel és szövegekkel. Értem, hogy ez gyors és kényelmes megoldás, különösen ott, ahol a szervezők a szabad idejükben dolgoznak. Mégis sokszor az az érzésem, hogy minden meghívó ugyanarra a kaptafára készül. Más az esemény, más a helyszín, de a megfogalmazás és a látvány nagyon hasonló. Így aztán éppen annak a közösségnek az egyénisége vész el, amelynek a meghívó bemutatná a rendezvényét. Egyáltalán megpróbáltuk-e előtte a magunk módján elkészíteni? Engem inkább az foglalkoztat, amikor már el sem akadunk, mert neki sem kezdünk. Még végig sem gondoltuk, mit szeretnénk mondani, de már kérjük a kész változatot, mintha a bizonytalanságot is ki szeretnénk iktatni az életünkből. Azt a néhány percet, amikor még nincs válaszunk, amikor csak egy fél gondolatunk van, és nem tudjuk, lesz-e belőle bármi. Pedig az alkotás sokszor éppen ilyen. Ügyetlenül kezdünk, leírunk egy mondatot, amelyről később kiderül, hogy felesleges. Elvetünk egy ötletet, de közben eszünkbe jut egy jobb. Kívülről nézve ilyenkor talán alig haladunk, közben azonban gondolkodunk, próbálkozunk. Ha ezt a részt mindig átugorjuk, vajon hogyan tapasztaljuk meg, hogy magunk is képesek vagyunk valamire? Gondoljunk csak egy gyerek fogalmazására. Lehet benne szóismétlés, furcsa mondat, esetlen megfogalmazás. De abból a tanító azt is látja, hogyan gondolkodik a gyerek. Mit vett észre, mit tartott fontosnak, hogyan látja a világot, és hogyan próbálja ezt elmondani. Ha helyette rögtön egy hibátlan szöveg kerül a lapra, a feladat ugyan elkészül. Csak éppen az marad a kérdés, hogy ő mit tanult közben. És ez felnőttként is érint bennünket. Könnyű megszokni, hogy előbb nézzük meg a felkínált választ, és csak utána gondoljuk végig, mi mit mondanánk. Csak hogy a kész szöveg már kijelölt egy irányt. Onnantól azt javítgatjuk, ahhoz viszonyítunk. Lehet, hogy egy egészen más gondolatunk lett volna, de annak már nem adtunk időt. Talán azért sem, mert tartunk attól, hogy a saját változatunk kevésbé lesz jó. Kevésbé választékos, kevésbé hatásos. Pedig nem kell minden hétköznapi mondatnak tökéletesnek lennie. Egy őszinte köszönethez sem mindig a legszebb megfogalmazás kell. Néha elég felidézni azt az egy konkrét dolgot, amiért hálásak vagyunk. Jó lenne szem előtt tartani akkor is, amikor legközelebb a géptől kérünk segítséget. talán előbb írjunk le néhány mondatot magunk, akár ügyetlenül is. Adjunk egy kis időt a saját ötletünknek. Legalább kiderül, honnan indulunk, és miben van valóban szükségünk segítségre. Mert jó, ha van kitől kérdezni, de az még jobb, ha közben a saját válaszunkra is kíváncsiak maradunk.
1: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.

Geszti Péter és Péterfi Bori közös dalát hallhattuk az imént, 12 óra 42 perc a pontos idő. És ha már egy picit emlegettük az időjárást, így negyed egy körül, akkor picit fókuszáljunk a mai napra időjárást illetően. Hát ami Muravidéket illeti, ma nagyrészt napos, derült idő várható, így mondjuk rá, hogy a nap nagy részében. Aztán majd este felé akkor érkeznek felénk is a felhők, úgyhogy arra érdemes számítani. Holnap reggel pedig akkor már ismételten lehet számítani valamennyi csapadékra, esőre ugyebár, úgyhogy azért érdemes akkor továbbra is magunknál tartani az esernyőt, ahogy azt mondani szokták, jobb félni, mint megjedni. Na, hogyha egy picit Lendvára összpontosítunk, akkor hőmérsékletet illetően 15 fokos jelenleg ez a mi kisvárosunk, és ha egy picit áttérünk Magyarország térképére, akkor láthatjuk, hogy ma délután olyan félig meddig derült időjárás lesz jellemző Magyarország térségére is. Úgyhogy egész kellemes nap vár ránk így ma október 11-én ezen a vasárnapi napon. Minden esetre a kellemes időjárás mellett, hát ugye még várnak ránk a jobbnál jobb zenék is. Érkezik most egy ikonikus zenekar, ikonikus dala, ez pedig nem más, mint a Nagy baj van, hol a szívem, ami nem más, mint a Republik egyik muzsikája.

Girls Just Wanna Have Fun, ez volt Cyndi Lauper dala. Hát ikonikus muzsikákból eddig nem volt hiány, meg nem is lesz, mert hamarosan érkezik Olivia Dean és a Dive. Pontban egy órakor, pedig akkor várja majd önöket a mai terepjáró. És hogy pontosan miről is lesz szó, azt most eláruljuk. Hatodik alkalommal szervezte meg közösen a Lendvai Méhész Egyesület és a Lendvai Hegymászó Egyesület a Mézes Napot. A résztvevők szombaton délelőtt, azaz tegnap a Lendvai Tanméhészetnél gyülekeztek, majd a lakos felé indultak gyalogtúrára. A program során két méhészetet is felkerestek, és az idei méztermésről is tájékozódhattak. Szabó Rudolf készített egyébként erről riportot, úgyhogy ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk pontban egy órától, mert ezzel az egy témával várjuk majd önöket a mai terepjáróban.

0: Köszöntöm a hallgatókat! 6. alkalommal szervezte meg közösen a Lendvai Méhész Egyesület és a Lendvai Hegymászó Egyesület a Mézes Napot. A résztvevők szombaton délelőtt a Lendvai Tanméhészetnél gyülekeztek, majd alsólakos felé indultak gyalogtúrára. A program során két méhészetet is felkerestek, és az idei méztermésről is tájékozódhattak. Szabó Rudolf riportja következik.
1: Idén alsólakosba vezetett a 6. mézes nap gyalogtúrája. A résztvevők először a magyar méhészetbe látogattak el, ahol megismerkedtek a méhészeti tevékenységgel. Ezt követően a Zsálik családi méhészet következett, ahol a családi vállalkozás munkájába nyerhettek betekintést. A program az alsólakosi falotthonnál folytatódott. Itt Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke mutatta be az idei méztermést, majd a szervezők Mézes Uzsannával vendégelték meg a túrázókat. A rendezvény végén a résztvevők visszatértek a lendvai kiinduló ponthoz. A rendezvényről Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak a második állomáson a Zsálik családi méhészetnél.
2: Több mint 100-an gyűltünk össze, tehát népes csoporttal indultunk útnak. Az időjárás a túra első felében kedvezett nekünk, most kissé esik az eső, de a jó hangulatnak köszönhetően ezt is leküzdjük. Első alkalommal járunk alsólakosban. A programunk ugyanis úgy épül fel, hogy sorra felkeressük azokat a falvakat, ahol méhészeink élnek és dolgoznak. Emellett azt is figyelembe vesszük, hol vannak megfelelő helyszínek a rendezvény további programjainak lebonyolítására. A Mézes Nap mára hagyományos rendezvénnyé vált, és évről évre egyre többen csatlakoznak a túrához. Ezek már kellemes gondok, hiszen egyre nagyobb helyszínre van szükségünk a program zárásához. Minden állomáson az adott méhész mutatja be a saját méhészetét, és a különleges történetekről, érdekességekről is beszámol. A Zsálik család méhészetében például a viasz műlépé történő feldolgozását is bemutatják. Ezt sokan még nem látták, a közelben pedig nem igazán van lehetőségünk megismerkedni ezzel az eljárással, ezért különlegesen érdekes a bemutató. A méhészek természetesen minden állomáson igyekeznek megvendégelni bennünket, és arra is alkalom nyílik, hogy egy kicsit együtt legyünk. Végül mindenki megelégedésére zárjuk a programot.
1: A több mint 100 résztvevő között olyanok is akadtak, akik most először csatlakoztak a Mézes Naphoz. Marian Golya Gornya Radgonáról érkezett.
2: A barátnőmmel már régóta jó kapcsolatot ápolunk a ledvai hegymászókkal. Most is tőlük értesültünk a rendezvényről, ezért úgy döntöttünk, hogy eljövünk. Nagyon tetszik nekünk a program. A méhészettel foglalkozó emberek valóban szívvel, lélekkel végzik a munkájukat. Úgy gondolom, ennek a tevékenységnek pozitív küldetése van. Igen, a program szinte minden eleme a méhekhez és a méhészethez kapcsolódik.
1: Magyarországról is érkeztek résztvevők az idei Mézes Napra.
3: Fábián Sándor vagyok, lentiből jöttem tehát Magyarországon, és sokadik alkalommal és szívesen visszatérve ide, tehát most már lassan azt mondom, hogy szlovén vagyok. Még akkor is, hogyha a szlovén nyelvismeretem enyhén mondva gyenge. Az, hogy élvezem, ez nem igaz, mert nagyon élvezem, ezért vagyunk sok-sok éve együtt. Igen, méhészetnél, meg a távolabbi magas hegyeket is együtt végigjárva. Egy szenzációs és nagyon jó baráti társaság.
4: Hogy tetszik, akkor ma egyelőre?
3: Egy csodálatos, beleértve az idő is, és az időnek annak ellenére azt mondjuk, hogy gyenge idő volt, hogy nagyon jó volt látni, mennyi fiatal van, mennyi kisgyerek van esőköpenyben, és rohangálva az idézőjelben a kemény esőben.
1: A rendezvény a fiatalabb korosztály számára is lehetőséget kínálta a méhészet megismerésére. A lendvai iskolások közül is többen csatlakoztak a túrához. A kissé felhős, elsős idő ellenére több mint 10 diák vett részt a 6. mézes napon, amely ezúttal is az év egyik legédesebb gyalogtúrájának bizonyult.
0: Kedves hallgatóink! A mai telepjáróban Szabó Rudolf összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

az volt az Imago Mundi és a Káosz, és hát, ha már egyszer zene, akkor nem titok, hogy idén szeptemberben a Hollywood Vampires koncertezett a Budapest Arénában. Na, egyébként a Supergroup már a 11 éve megjelent debütáló lemezével elárulta, hogy a legújabb projektjük kevésbé közös alkotóműhely, sokkal inkább egy szórakoztatóipari termék, hobbizenekar, utazó cirkusz, ugye ez a felállás. Azon az albumon ugyanis, ami nem más, mint ha minden igaz, a rock and roll paródiája, akkor ezen az albumon a 17 megjelent dalból csupán 4 saját daluk van, a többi rock klasszikusok feldolgozásai egyébként. Na, körülbelül ez az az arány, amit a Budapest Park közönsége is kapott, illetve a Budapest Arena közönsége is kapott, elnézést. 20 számból 5 saját szerzemény hangzott el egyébként azon a bizonyos szeptemberi koncerten. Na, ettől a ténytől és a gyanúsan AI generált videóktól volt az egésznek egy furcsa hangulata, mintha egy kis vidéki fesztiválon lépne fel egy apukák alkotta hobbi zenekar, tudhatjuk meg a Recorder egyik cikkéből, akik elhozták fiatalkoruk kedvenc dalait a nagy példaképek életműveiből. Mindez csak azért kár, mert Johnny Depp kivételével valóban profi zenészekről beszélünk. Ez nem is kérdés. Az Alice Cooper koncertjeiről is jól ismert Tommy Henriksen gitáros és Glenn Sobel dobos valóban lenyűgözően jók, ahogyan az Aerosmith legenda Joe Perry is meggyőzött mindenkit arról valószínűleg, hogy nem járt még el felette az idő. Talán ő volt egyébként a legnagyobb meglepetés magán a koncerten. Egyszerűen jó volt látni a közönségnek, és ugye hallani azt, hogy hogyan játszik. Színpadi jelenléte is impresszív volt a cikk írója szerint. A frontember szerepben tetszelgő Alice Cooper pedig maga a csoda, ugye tőle ezt már megszokhattuk. A 78 éves rocklegenda lendületes, fiatalos színpadi energiái szinte hihetetlenek. Ő és Jagger a legjobb példák arra, hogy 80 körül is tud valaki energikus énekes lenni egy rockzenekarban. Na, hogyha esetleg valaki szeretne részletesebben olvasni arról, hogy milyen is volt az a bizonyos szeptemberi Hollywood Vampires koncert az arénában, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe a recorder.blog.hu cikkét, illetve itt akkor képek is be vannak biggyeztve magába a cikkbe a koncertről, érdemes akár ezeket is lecsekkolni. Nálunk pedig érdemes maradni, ugyanis jobbnál jobb zenékkel folytatjuk többek között, ha most minden igaz, egy picit a magyar alter zene vizeibe fogunk fejest ugrani. Érkezik a 30Y és a Szenes.

Radio Free Europe, ez volt az R.E.M. dala, hát rádió nélkül mi biztosan nem fogunk maradni, a Muravidéki Magyar Rádió szólni fog a folytatásban, és teljesen pontosan a Soulwave dalával fogjuk folytatni, tőlük a Szaladok fog szólni itt az MMR-en, és bár annyira nem időjáráshoz illő, mint ahogy például a tegnapi naphoz illett volna, azért hallgassuk végig, ahogy a Soulwave-ek szaladnak a szakadó esőben, na meg hogyha eddig nem tették, akkor érdemes lecsekkolni a legújabb dalukat, na senki se hullajt, könnyed című muzsikát. Nálunk pedig utánuk még érkezik Zorán, meg ha minden igaz, Paja Bea, a közös dala is.

Billy Joel-től szólt a The River of Dreams, és egyébként nem titok, hogy ma Szlovéniában ugye 4 határozatról szavaznak a választópolgárok, legalábbis referendumot illetően. Az első, az, és talán hát mondhatni, hogy a legfontosabb, az a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, ugye a legalább 40 ezer választópolgár által benyújtott és a parlamenthez július 21-én beérkezett kérelem alapján ügydöntő népszavazást kell kiírni a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényről, amelyet a parlament május 26-ai ülésén el is fogadott. Így aztán ma akkor minden választópolgár arról szavazhat, hogy egyetérte azzal, hogy hatályba lépjen a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény. Úgyhogy ha eddig még nem tették, akkor érdemes elmenni szavazni, ugyebár. Na de ezen kívül van 3 másik kérdés is, amire meg lehet adni a választ ezen a mai referendum szavazáson, népszavazáson, mégpedig akkor arról is dönthetnek, hogy ugye a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről kívül, hogy a munkaképes jogosultak társadalmilag hasznos munkában való aktív részvételéhez kötött pénzbeli szociális támogatásra való jogosultságra vonatkozó véleménynyilvánító népszavazás kiírásán igennel vagy nemmel szavaznak-e arra a kérdésre, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a munkavégzésben objektív körülmények által nem akadályozott munkaképes személyek pénzbeli szociális támogatásra való jogosultsága a közhasznú munkában való aktív részvételükhöz legyen kötve. Ezen kívül előttünk lesz még az a kérdés is, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a Szlovén Köztársaság helyhatósági választásain a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai rendelkezzenek választójoggal, a harmadik országok állampolgárai, akik nem állampolgárai a Szlovén Köztársaságnak, azonban ne. Végül pedig azt a kérdést is meg lehet válaszolni, hogy egyébként a Szlovén RTV műsoráért fizetendő kötelező hozzájárulás eltörlésre kerüljön-e. Tehát ez az a 4 kérdés, amire ma igennel, illetve és hogy nemmel lehet válaszolni ezen a népszavazáson. Ha még eddig nem tették, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy éljenek a szavazójogukkal, vonuljanak ugye a fülkékbe, és tegyék le a voksukat, amire éppen úgy gondolják, hogy az önök véleményét tükrözi. De hogyha egy picit rálesünk a statisztikákra, ugye 11 órakor érkeztek a legfrissebb információk, ami az addig beérkezett szavazatokat illeti, és az információk alapján összesen 14,2%-a a szavazóknak vonult a szavazófülkékbe. Na meg, hogyha picit beletekintünk az MMC-nek az erről szóló cikkébe is, akkor azt is megtudhatjuk, hogy Péter Golob, az Országos Választási Bizottság elnöke ismertette, hogy délelőtt 11 óráig 237.914 választópolgár adta le a szavazatát, ami a teljes választói névjegyzékben szereplők ugye 14,2%-át jelenti. Ekkorra a legmagasabb részvételi arányt 14,75%-ot a Celjei választókerületben, a legalacsonyabbat 12,53%-ot pedig a Ptuj választókerületben regisztráltak, hogyha egy kicsit beletekintünk ebbe is. A legmagasabb részvételi arányt felmutató választókörzet Tolmin volt, ahol a szavazásra jogosultak 20,78%-a járult az urnákhoz, míg a legalacsonyabb részvételi arányt 9,74%-ot a Ljubljana Center körzetben mérték, közölte Golob. Na, ismételten, hogyha eddig még akkor nem tették, akkor vonuljanak a választó urnákhoz, menjenek el szavazni, és hát éljenek a szavazó jogukkal, mert ha már egyszer van,
akkor azt használjuk is ki valamilyen szinten. Mi minden esetre majd még rálesünk a legfrissebb információkra, hogyha a DVK vagy esetleg az MMC még ír bármilyen friss információkat a százalékokkal kapcsolatban, hogy hányan vonultak már el leadni a voksukat. Addig is viszont folytatjuk zenével. Érkezik a Halott pénz és Kővári Zolitól a Minden szobába kell egy álom.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Nem sokára október 10-e, ami a komposztálás napja Magyarországon. Jó alkalom arra, hogy egy kicsit közelebbről is megismerkedjünk ezzel az egyszerű, mégis rendkívül hasznos tevékenységgel. A komposztálás ugyanis nem csupán a háztartási hulladék mennyiségét csökkenti, hanem a kertünk, a talajunk és végső soron a környezetünk egészségét is szolgálja. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A komposztálás lényege tulajdonképpen nagyon egyszerű. Hagyjuk, hogy a természet elvégezze azt a munkát, amit évmilliók óta végez. A lehullott levelek, az elszáradt növényi részek, a konyhai zöldség és gyümölcs maradékok lebomlanak, átalakulnak, és újra a talaj részévé válnak. Amit mi hulladéknak nevezünk, abból a természet számára értékes tápanyag lesz. A komposztálás tehát nem más, mint a természet újrahasznosító rendszerének utánzása. Egy kis emberi segítséggel. De mi is történik valójában a komposztban? A szerves anyagokat baktériumok, apró élőlények fokozatosan átalakítják, miközben hő is keletkezik. A folyamat végén sötét, morzsalékos, földszerű anyagot kapunk, melyet komposztnak nevezünk. A jó komposzt nem egyszerűen tápanyagforrás. Javítja a talaj szerkezetét, segíti a víz megtartását, és kedvezőbb életfeltételeket teremt a talajban élő szervezetek számára. Különösen fontos ez a szárazabb, forró nyári időszakokban, amikor bizony minden csepp víz számít. A szerves anyagban gazdag talaj ugyanis jobban képes megőrizni a nedvességet, így a növények is könnyebben vészelhetik át az aszályos heteket. No és ami talán a legjobb az egészben, mindezt a saját kertünkben is előállíthatjuk, különösebb beruházás nélkül. A komposztálásnak ugyanis nincs egyetlen kötelező módja. Van, aki műanyag komposztáló edényt használ, mások fából készítenek egyszerű, lécegből álló keretet. Akinek nagyobb kertje van, akár egy szabadon kialakított komposztprizmában is gyűjtheti a növényi maradványokat. És olyan is van, aki egyszerűen egy erre kijelölt gödörben komposztál. A lényeg nem az edény, hanem az, hogy a szerves anyagok megfelelő körülmények között bomoljanak le. A komposztálás egyik legfontosabb szabálya, hogy a különböző anyagokat érdemes keverni. A friss fűnyesedék, a zöldségmaradék, a kávézac és a friss növényi részek úgynevezett zöld, vagyis nitrogénben gazdag anyagok. Ezek mellé szükség van szárazabb, széntartalmú anyagokra is, például lehullott levelekre, szalmára, aprított ágakra, vagy kezeletlen, apróra tépett kartonpapírra. Ha csak friss fűnyesedéket halmozunk fel, az könnyen összeállhat, levegőtlenné válhat, és bizony kellemetlen szagot áraszt. Ha viszont száraz levelekkel, kisebb ágakkal rétegezzük, sokkal kedvezőbb körülményeket teremtünk a lebontó szervezeteknek. A másik fontos tényező a nedvesség. A komposztnak nem szabad teljesen kiszáradnia, de nem is jó, ha tocsog a víztől. A megfelelő nedvességet talán úgy lehet a legegyszerűbben elképzelni, mint egy kicsavart szivacsét. Időnként az átforgatás is segít abban, hogy levegő jusson a kupac belsejébe, és egyenletesebben menjen végbe a lebomlás. Mit tehetünk a komposztba? A legtöbb konyhai növényi maradék, például a zöldség és gyümölcshéj, a kávézac, a teafű, a tojáshéj, valamint a kerti növényi részek, levelek, apró ágak mind hasznos alapanyagok lehetnek. A hús, a hal, a tejtermékek és a főtt ételmaradékok viszont a hagyományos házi komposztálóba nem ajánlottak, mert oda vonzhatják a rágcsálókat és kellemetlen szagokat okozhatnak. Aktuális téma, így érdemes külön is beszélni az őszi lomb komposztálásáról. A lehullott leveleket nem feltétlenül kell a konyhai hulladékkal együtt kezelni. Külön gyűjtve, lassabban lebomló úgynevezett lombkomposztot, vagyis levélhumuszt készíthetünk belőlük. Ez különösen jó talajjavító és talajtakaró anyag. A levelek egy részét pedig akár közvetlenül a fák, bokrok alá is teríthetjük. Sokan gondolják, hogy komposztálni csak családi házban, nagy kerttel lehet. Pedig ez egyáltalán nincs így. Társasházak udvarán is kialakítható közösségi komposztáló, ahol a lakók összegyűjthetik a növényi konyhai maradékokat, a kész komposztot pedig a közös kertben használhatják fel. De még a kisebb lakásokban is léteznek megoldások. A bokashi például egy zárt edényben erjesztéssel kezeli a konyhai szerves hulladékot. Az így keletkező anyagot később talajban vagy komposztban kell tovább érlelni. A giliszta komposztáló pedig a komposztáló giliszták segítségével alakítja át a konyhai növényi maradékokat értékes humusszá. Ezek a módszerek kisebb mennyiségű hulladék kezelésére is alkalmasak, és akár erkélyen vagy lakáson belül is használhatók. A komposztálásnak hulladékgazdálkodási szempontból is jelentősége van. Az Európai Unióban a települési hulladék jelentős részét teszik ki a biológiailag lebomló anyagok. Ha ezek megfelelően elkülönítve komposztálással hasznosulnak, kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és értékes szerves anyagot nyerünk vissza. A szerves hulladékok sorsa a klímavédelem szempontjából sem közömbös. A hulladéklerakók oxigénszegény környezetében a szerves anyagok bomlása során metán is keletkezhet, mely erős üvegházhatású gáz. A megfelelően levegőztetett komposztálás ezzel szemben lehetővé teszi, hogy a szerves anyagok hasznosuljanak, és egy részük a talaj szerves anyagkészletét gyarapítsa. Egyre több helyen a házi komposztálás mellett a szolgáltatók elkülönített gyűjtést is biztosítanak. De a helyben történő hasznosításnak van egy egyszerű előnye. Nem kell elszállítani azt, amit a saját kertünkben is felhasználhatunk. Talán ez a komposztálás egyik legfontosabb tanulsága. Nem kell mindenből hulladékot csinálnunk, amit már nem használunk az eredeti formájában. A természetben a dolgok nem egyszerűen véget érnek, hanem átalakulnak, és új folyamatok kiinduló pontjává válnak. A komposztálással ezt a körforgást segítjük a saját környezetünkben. Egy kis kupac a kert végében, néhány konyhai maradék, némi avar és egy kis türelem, és idővel olyan anyag születik belőle, mely segít életben tartani a talajt, a növényeket és a kert egész élővilágát. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

0: Reklám.
1: Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupo cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupo cipőbolt, Ráva Paty. További információ drlupo.hu.
2: Glenn Medeirostól szól már a Nothing Gonna Change My Love For You a háttérben. 13 óra 57 perc a pontos idő, ezzel pedig akkor pont van kettőt, várja majd önöket a szívküldi.

A mai első zenés jó kívánságot Gyert Jánosba közvetítjük. Bot Erzsinek 70. születésnapja alkalmából szívből gratulál, köszöni jóságát, szeretetét, és kívánja, hogy legyen mindig egészséges és boldog. Mindenből a legjobbat kívánja. Férje Jóska.

Bot Erzsinek, a drága édesanyjának szól a következő jó kívánság is. Nagyon boldog 70. születésnapot, sok erőt és egészséget kíván, valamint kéri, hogy továbbra is maradjon ilyen kedves és jó, mint eddig is. Ezt kívánja fia Bránkó családjával.

A drága nagymamának, Bot Erzsinek szól a következő dal is. Születésnapi alkalmából sok szeretettel gratulál, minden szép és jó mellett sok egészséget kíván, valamint azt, hogy a jó akarata soha nem múljon el. Köszöni gondoskodását és önzetlen szeretetét, unokája Patricia.

A drága édesanyának, Bot Erzsinek 70. születésnapja alkalmából őszintén gratulál, köszöni jóságát, szeretetét és törődését, valamint kívánja, hogy legyen mindig egészséges és boldog. Ezt kívánja fia, Jocó.

A 70. születésnapját ünneplő Bot Erzsinek szól a következő dal is. E jeles alkalomból szeretettel gratulál, sok boldogságot, jó egészséget és még nagyon sok közös szép élményt kíván Koma asszonya, Göncz Klári felsőlakosból.

Tálosi Józsefnét köszönti a következő dal Hahóton. 70. születésnapja alkalmából köszönti szeretettel családja. Mindenkinek ilyen szerető, gondoskodó feleséget, édesanyát és nagymamát kívánnak. Isten áldja meg még sok örömben, egészségben és további boldog években. Ezt kívánja férje Józsi, gyermekei Emilia, Tamás és párja Tünde, unokái Martin, Eszter és Regina.

Kázár Józsefné Gyöngyinek szól a következő jókívánság Halogyra. Ezzel a dallal kíván neki boldog 75. születésnapot családja.

Benti kápolnára szól a jó kívánság Kaszás Dórának. Nagyon boldog 6. születésnapot kívánnak, és hogy legyen mindig ilyen kedves, mosolygós, boldog kislány, és minden álma váljon valóra. Ezt kívánja anya, apa, testvérei Kitti és Viktória, akik nagyon szeretik.

Ugyancsak lentiben Kaszás Dórának kívánnak boldog 6. születésnapot, akik nagyon szeretik. Gyöngyi mama, Timi, Csenge és Réka.

Szakonyfaluba küldik a következő dalt Filip Irmának. 73. születésnapja alkalmából hálatelt szívvel köszöntik, és kérik a Jóistent, hogy áldja, óvja és tartsa meg jó erőben és egészségben még sokáig. Amália, Péter, Kevin és Lilian.

Ugyancsak Filip Irmának szól a dal Szakonyfaluba. 73. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, és minden elképzelhető jót kívánnak. Karcsi, Attila és Anya.

A következő jó kívánság Csesztregre szól. Fejtli Lajosnét születésnapja alkalmából szívből köszöntik. Kívánnak jó egészséget és hosszú boldog életet. Férje Lajos, fia Balázs, menye Orsi és unokája Kristóf.

Ugyancsak Fejtli Lajosnénak szól a dal Csesztregre. Születésnapja alkalmából köszöntik és minden jót kívánnak. Lánya Andi, veje Csabi és unokája Beni.

A következő dalt is Fejtli Lajosnénak küldik. Születésnapja alkalmából köszöntik a drága nagymamát, jó egészséget és hosszú boldog életet kívánnak neki unokái Beni és Kristóf.

Fláminger Attillát köszönti a következő jó kívánság reziben. 49. születésnapjára kívánnak neki erőt, egészséget és még sok-sok hosszú évet családja körében. Legyen számára ez a nap tele nevetéssel, jókedvel. Ezt kívánja anyu és apu.

A következő dal is szóljon Kláminger Attilának Rezibe 49. születésnapjára. Kívánnak neki sok boldog születésnapot, jó térdeket, hajlékony derekat, fájdalommentes sétákat, és még sok-sok évet családja körében. Ezt kívánja szerető családja.

A Pannonia Star Ska Orkesztrától szólt a Budapest című muzsika, nálunk pedig hát lassan valószínűleg meg fog érkezni az eső ide Lendvárra, és egyben akkor ugye Muravidékre, mondhatjuk talán így is. Úgyhogy érdemes akkor most már lassan készülni arra, hogy lehet, hogy az elkövetkezendő órákban már majd be kell kuckózni a jó pihepuha takaróba, és ugye a talán a kanapéra egy jó kellemes könyvtársaságában, vagy megnézni egy jó kis filmet, na meg lehetséges, hogy valaki megkívánja forró bögre teát, kakaót, forró csokoládét, ezeket is most már lassan elő lehet szedni, ugye bár kedvenc kakaós bögrénket, és akkor egy picit kiélvezni az ilyen vasárnapi délutánokat, amikor nem sietünk sehova, nem kell sehol sem ott lennünk, nem kell munkába menni, hanem csak egyszerűen pihenhetünk, kielvezhetjük a csendet, és egy pici én időt vehetünk saját magunknak, talán mondjuk inkább így. Ennek ellenére ugye még azért megemlítjük azt is, hogy ne csak az időjárásról beszéljünk, hogy ugye ma, hogy már említettük, népszavazás történik Szlovénia szerte, és egyébként a fejlemények alapján, hát egyelőre a helyzet ugyanannyi, 14,02%-os volt 11 óráig a választói részvétel, ami a második legmagasabb érték a népszavazások történetében. A választók pedig összesen ma valamivel több mint 3000 szavazókörben adhatják le voksukat egy törvényerejű és 3 konzultatív jellegű népszavazáson egészen este 7 óráig. Hogyha eddig még nem mentek az urnákhoz, akkor most még ezt megtehetik, ugye 7 óráig leadhatják a saját voksukat, ha már egyszer van szavazójogunk, választójogunk, akkor ezt használjuk is ki, és menjünk el választani arra, amit jónak gondolunk. Minden esetre nálunk érkeznek a jobbnál jobb muzsikák a folytatásban is, Ruzsa Magdolnától és Varga Feritól fog szólni a Vetkőzés című muzsika.

Karameltől szólt a Nem kell más című dal, nálunk pedig, hát most már szól kívülről az ablakon át lehet hallani a szurkolóknak a hangját, ugyanis pontban 15 órakor, ugye 3-kor megkezdődött a mai NAFTA Bravo bajnoki mérkőzés a Lendvai Sportparkban, úgyhogy ha esetleg valakit érdekelnek a részletek, akkor információ, a Sportklub egy csatorna ezt a meccset élőben közvetíti, de egyébként itt a Muravidéki Magyar Rádióban is hallhatják majd a legfontosabb részleteket, mondjuk inkább így, mert Szabó Rudolf munkatársunk kint van a helyszínen, és kint is lesz a meccs erejéig a helyszínen, úgyhogy ő majd biztosan fog a délután folyamán, következő percekben, órákban jelentkezni, és majd akkor ő elmondja, hogy ki, melyik, milyen gólt lőtt, és hogy minek örülnek éppen a szurkolók ezen a bizonyos bajnoki mérkőzésen, ahol ma ismételten 15 órától a NAFTA és a Bravo csapata csapnak össze. Na nálunk pedig most egy picit a focitól eltérünk, ugyanis Ambrus Attila néhány évvel ezelőtt adta ki életrajzi történetének jogait egy amerikai producernek, és bár nagyon lassan forognak a kerekek Hollywoodban, nem kizárt, hogy a Netflix egész estés filmet készít a hokikapusból lett bankrabló életéből, vagy ha talán úgy valakinek ismerősebb a név, a viszkis rablóról. Na hát, ahogy ezt a Refresher is megírta, amerikai nagyjátékfilm vagy több részes sorozat is készülhet a Netflixre Ambrus Attila életéből, ráadásul nem is akárkinek a főszereplésével. Ahogy azt korábban a Refresher is megírta, az egykori viszkis rabló 2024-ben adta el életrajzi történetének jogait egy amerikai producernek, ezt a cikket megtalálhatják linkelve abban a cikkben, amiből mi most szemezgetünk, akivel már több tárgyaláson is túl vannak. Ambrus elmondása szerint pedig a producer már 2017-es a Viszkis című film rendezőjével, Antal Nimróddal is egyeztetett, ami azért elég nagy szám, ugyebár. Ambrus Attila elmondta a lapnak, hogy a projekt már jó ideje készül, azonban többek között a korábbi forgatókönyvíró sztrájk miatt lassan haladnak az előkészületek. Régóta tárgyalunk erről, csak mindig közbejött valami. Hollywoodban közel egy évig sztrájkoltak forgatókönyvírók, de most arra megvan az író, egy ilyen kaliberű film elkészítése pedig több tízmillió dollár. Amerikában pedig addig nem kezdenek bele egy ekkora produkcióba, amíg nincs meg a teljes költségvetés, árulta el Ambrus Attila a sztorinak. A film a Viszkis elmondása alapján egy hokikapus kalandos életét dolgozná fel, maga Ambrus Attila is hokizott fiatal korában. A főszerepre pedig nem akárkinek a neve merült fel, a tervek szerint ugyanis Keanu Reeves alakítaná a Viszkist. Igaz, az amerikai színész most lesz 62 éves, tehát jóval idősebb, mint Ambrus volt aktív hokis éveiben. Aki megvette a jogokat, nagyon híres amerikai hokikapus volt. Ő hozta először Magyarországra a kanadai hoki válogatottat is. Egy hokis filmet szeretne készíteni az én történetemen keresztül, mondta Ambrus, aki szerint az alkotási folyamat még hosszú lehet, hiszen egykor a magyar film is 3 éven keresztül készült. Na hát, egy biztos, hogy unatkozni nem fogunk, hogyha tényleg meg fog érkezni ez a bizonyos viszkis rablóról szóló film. A másik dolog meg az, hogy ugye Keanu Reeves az köztudottan egy nagyon-nagyon jó színész, és akkor, ha már egyszer említettük Antal Nimród nevét is, amellett sem tekinthetünk el, hogy neki köszönhetjük talán az egyik mai napig mind a legjobb magyar filmet, ami ugye a 2003-as Kontroll. Úgyhogy ha tervek szerint alakul minden, és ez a hollywoodi szuperprodukció elkészül majd Ambrus Attila életéből, akkor mindenképpen érdemes lesz ezt megnézni. Na, nálunk pedig érdemes maradni, mert érkezik Maya Kus és a No One című dala.

Bermudától szólt a London, hát mi pedig, ha már egyszer a zenék előtt beszéltünk egy picit a mai NAFTA Bravo mérkőzésről, ugye ma bajnoki mérkőzés van itt a Lendvai Sportparkban, amit a Sportklub 1 csatorna is közvetít egyébként, na meg nálunk itt a Muravidéki Magyar Rádióban is hallhatják majd a fejleményeket, ami ezt a meccset illeti, ugyanis Szabó Rudolf munkatársunk kint van a terepen. Hát meg hogyha követjük a NAFTA Facebook oldalát, akkor egyébként láthatjuk, hogy kb. Egy olyan 15 perce, most már 18 is, kitettek egy videót arról, hogy Erjaušek egy óriásit védett, úgyhogy minden esetre most már akkor valamennyire sejthetjük, hogy miért örültek ennyire a rajongók ott kint a meccsen, úgyhogy továbbra is várjuk majd a fejleményeket, na meg ugye azt, hogy kapjuk akkor azt a bizonyos telefonhívást a kedves munkatársunktól, aki a sportot illetően szakértő inkább, mint mi. Minden esetre addig is zenélünk tovább, érkezik most a Magna Cum Laude, és az Engem nem lehet szeretni.

Na hát még a magna cum laude-t nem lehet szeretni, az a saját elmondásuk szerint, addig valószínűleg most Amadei Marosát nagyon is szeretik, ugyanis pont ebben a pillanatban, vagyis néhány másodperccel ezelőtt lőtt egy gólt, így aztán most a NAFTA 1-0-ra vezet a Bravo ellen, és már a Facebookon is tudósítottak erről, úgyhogy mindenképpen érdemes a folytatásban is akkor követni a fejleményeket, tartsanak velünk, vagy esetleg lessenek rá a Sportklub 1 csatornájára.

0: 15 óra 41 perc a pontos idő, és ahogy azt már nagyon sokszor említettük, hát most be is érkezett az a bizonyos telefon. Szabó Rudolf munkatársunk van velünk vonalban, még hozzá a NAFTA Bravo bajnoki mérkőzésről itt a Lendvai Sportparkból. Szerbusz Rudi, mik a legfrissebb fejlemények ezen a bizonyos meccsen?
1: Szia Tamara, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat Lendváról. A helyzet az, hogy a NAFTA vezet, a 35. percben Márosá szerzett újabb gólt a bajnokságban egy nagyon szép beadás után, ami Poredostól jött, áttolta a labdát a gólvonalon, kicsit a Bravo védelem bizonytalan volt a helyzetnél, majdnem öngólt szereztek, és akkor a labda Márosához jutott, aki mint csatár lévén pont ott volt, ahol egy csatárnak lennie kell, és ezzel a NAFTA vezetés szerzett, közben a Bravo támad, bő 4 perccel a vége előtt, de érjáosság biztosan fogja a labdát. A 16. percben volt először nagyobb ok az izgalomra a Lendvai Sportparkban, miután kezdezés után és VAR ellenőrzés után a játékvezető Sabán Ágics büntetőt ítélt a Bravo javára, viszont Nuhanovic lövését nagyszerűen védte érjáosság kapu, úgyhogy NAFTA tudta tartani abban a pillanatban a 0-0-át, és akkor ilyen fázisokban hol az egyik csapat, hol a másik támadott, és hogy említettem, egy szép beadás után akkor Márossá újabb gólt szerzett, most NAFTA szöglet következik, amit Zorica harcolt ki, tehát ugye ez a Zorica-Poredos duó a bal oldalon elég jól működik, amúgy az egész csapat jól játszik egyelőre, tehát nem mondanám, hogy ez a 3 hetes szünet, ami volt, tehát ez alatt lendületet veszített volna a NAFTA. A hangulat is jó a sportparkban, ez ugye kellett a gól is, illetve hát, hogy akkor Erjáosik nagy védése. Most Omráni fogja beadni a labdát a szöglet után, megnézzük, hogy ez túl lapos beadás volt, viszont a labda továbbra is a NAFTA-nál. Hát igen, egy érdekes, izgalmas mérkőzés, mindkét csapatnak voltak helyzetei, és mindkét csapatnak ugye fontos lenne a győzelem, hiszen a Bravo szeretné tartani magát az első hármasban, első négyesben, a NAFTA pedig minél több ponttal ellépne a kielső zónától, tehát ilyen szempontból hazai közönség előtt biztos a győzelem még fontosabb, lenne a NAFTA-nak is még jobb. Tehát egyelőre elég izgalmas mérkőzést láthatunk. Most Lavrencsisnál van a labda, még egy bő 2-3 perc a végig, attól függ, milyen hosszú lesz a hosszabbítás. Jól küzd mindkét csapat, de a NAFTA-nál mintha többet lenne a labda, és összességében is veszélyesebb ellenfél lenni a kiek csapat a pályán. Úgyhogy hát igen, az odavágó úgymond az első összecsapás egy két csapat között a bajnokságban ugye NAFTA sikerrel végződött 3-0-ra. Most is vezetnek a kiekek, úgyhogy egyelőre jól állunk. Ami a csapatot illeti, a házigazdát, van egy-két hiányzó, Jasa Ragic és Gorenc Stankovic is sérülés miatt nincs a keretben, viszont itt van egy újonc, Adam Assar, aki arra vár, hogy majd talán a második fél időben lehetőséget kap, illetve Bobson, Luka Pichler, Kambic, Jamio, Micic, Andrej, a Kucse és a második kapus német Ervin is a kispadon a NAFTA-nál, ahol tehát egy kis sérülések is okoztak gondot így a 3 hét szünet alatt, de reméljük, hogy a sérültek hamar felépülnek. Touré is hiányzik, aki szintén nemrég érkezett a csapathoz, tehát nem teljesen komplett a NAFTA, de ennek ellenére szerintem van még lehetőség majd a félidőben, illetve a második félidőben, tehát kell cserélni is Hermoso vezetőedzőnek. Úgyhogy talán, mivel hamarosan közeledik a szünet, ezzel én visszaadnám a stúdióba a hangot. Pichler van a földön, közben talán ezt az akciót még megvárjuk, hiszen egy beadás lehet ebből. A nézőközönség is megmondta a véleményét, nem épp elégedettek a játékvezetővel itt Lendván Sabán Ágicssal, tehát van mit mondani. A kezdezésnél is ugye volt VAR ellenőrzés, ott sem voltak a szurkolók érthető módon túl elégedettek, hogy a NAFTA ellen ítéltek büntetőt, de tehát Reosek a helyén volt. A Spicher készülődik egy beadásra a 16-osban, egy 35 méterről. A szurkolók is tapsba lendülnek, úgyhogy megvárjuk, ha lesz ebből esetleg még egy akció, vagy helyzet a végén. Lapos beadás Pirtosekhez, ő viszont a labdát nem tudta a csapattársaihoz juttatni. Szöglet viszont ebből nem lesz, hogy hallani a közönség reakcióján is. Hát igen, tehát érzelmek vannak a mérkőzésen, helyzetek is, úgyhogy szerintem ezt folytatódni fog a második félidőben is, és akkor majd a mérkőzés hajrájában ismét jelentkezek innét Lendváról.
0: Nos, köszönjük szépen, Rudi. Hát hallhattuk rendesen a háttérben azért, hogy a kedélyek fellettek borzolva, ami a szurkolókat illeti, és ahogy azt ugye munkatársunktól is hallhattuk, hát mind a kettő csapat azért bőven oda teszi magát, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyivel fog változni ez a jelenlegi 1-0-ás állás ugye a NAFTA javára. Hát reméljük, hogy senki nem adja fel egészen a meccs végéig, na meg hogy a szurkolók is valamilyen szinten majd azért megőrzik a hidegvérüket, annak ellenére, hogy ez a foci meccseken hát néha eléggé el szokott lenni engedve, ami a hidegvért illeti. Minden esetre várjuk majd a legfrissebb fejleményeket. Ismételten, hogyha valaki esetleg élőben szeretné követni a NAFTA Bravo bajnoki mérkőzést itt a Lendvai Sportparkból, akkor akár ellátogathat ugye a helyszínre, vagy a Sportklub 1 csatornáján élőben nézheti is ezt a bizonyos meccset, mert ők ugye most jelen pillanatban is közvetítik. Na meg hát nálunk is a folytatásban még fog jelentkezni Szabó Rudolf a legfrissebb hírekkel, legfrissebb gólokkal, védésekkel, meg minden más információval. Addig is viszont érkezik Muri Enikő és a velem ma éjjel.

Szeptember hónapjában már beszéltünk arról a bizonyos signature scentről, illetve hogy hogyan is találjuk meg parfümügyileg a saját illatunkat, azt a bizonyos parfümöt, ami valamilyen szinten le tudja írni a személyiségünket, azt, hogy milyen emberek vagyunk, vagy milyen emberek szeretnénk lenni, mert ugye akkoriban a Refresher cikkéből szemezgettünk, és egy picit kitértek abban a cikkben arra is, hogy legtöbbször mindenki úgy választ parfümillatot, vagy parfümöt, hogy ahhoz az emberhez, vagy ahhoz a személyiséghez ilyen ez a bizonyos illat, akivé szeretnénk válni. Szóval, hogyha egy picit sötétebb, komorabb, mondjuk inkább úgy, hogy misztikusabb személyiség szeretnénk lenni, akkor valószínűleg egy kicsit erősebb illatú parfümöt is fogunk választani saját magunknak. És akkor egy idő után, hogyha ezt konstans használjuk, ugye, akkor lehetséges az is, hogy az emberek ezt a bizonyos illatot és minket egybe fognak kötni, és akkor ezzel

A formula felépítése fontos, és az is számít, hogyan reagál az illat a saját bőrünkön. A parfüm és az eau de parfüm között nagyon sokszor nem teszünk különbséget, de mégis van. A neveket könnyű összekeverni, pedig alapvetően az illatanyagok koncentrációjára utalnak. A határok azonban nem teljesen egységesek, ezért az alábbi számokat inkább iránymutatásként érdemes kezelni. Szóval a parfüm általában kb. 20-40% illatanyag, a legkoncentráltabb kategória, jellemzően hosszabb viselési idővel és magasabb árral. Az eau de parfüm általában körülbelül 15-20% illatanyag, talán a leggyakoribb koncentráció, jó egyensúly az intenzitás és a tartóság között. Aztán van az eau de toilette, nagyjából 5-15% illatanyaggal, ez egy könnyedebb, gyakran frissebb karakterű és általában rövidebb ideig érezhető, ugye az a bizonyos toalettvíz, ahogy mi szokjuk hívni, illetve az eau de cologne, körülbelül 2-4% illatanyaggal, könnyű, friss koncentrációja van, amely jellemzően hamarabb elillan. Na hát a konkrét tartósságot viszont ne ezekből próbáljuk meg kiszámolni, egy eau de toilette simán tovább maradhat a bőrünkön, mint egy eau de parfüm. A minőség, az összetétel és az egyéni bőrkémiánk legalább ugyanannyira számít, mint egy-egy parfümnek a koncentrációja. De egyébként magában a cikkben kitérnek arra is, hogy mik azok a feljegyek. Az illatjegyek rendszere szintén könnyen átláthatatlanná válik ugyanis, hagyományosan pedig három rétegről beszélünk, a feljegyről, szívjegyről és az alapjegyről. Ezek a top notes, heart, azaz middle notes és a base notes. Hát a feljegy, ezek az első benyomást adják, gyakran citrusos, zöld, aromás vagy más könnyen párolgó jegyek, amelyeket közvetlenül a fújás után érzünk legerősebben. Utána következik a szívjegy, ahogy a feljegy fokozatosan háttérbe szorul, így előtérbe kerül az illat karakterének jelentős része. Gyakoriak a virágos, gyümölcsös vagy fűszeres szívjegyek. És ezek lassabban párolognak, amiután megkapjuk ugye az alapjegyeket, és hosszabban maradhatnak, megmaradnak a bőrön. Gyakoriak a pézsma, vanília, fás, borostyános vagy gyántás jegyek, ami az alapjegyeket, azaz a base note-okat illeti. Fontos viszont, hogy ez nem egy pontos menetrend, az összetevők fokozatosan párolognak és folyamatosan változik az arányuk, ezért az illatviselés közben egyre más arcát mutatja egy-egy parfüm. Kis érdekesség, mielőtt a parfümeket magunk mögött hagynánk, hogy az egyik legkorábbi európai alkoholalapú parfümhöz Magyarországot gyakran kapcsolják. A magyar királyné vize, vagyis az Eau de la Reine de Hongrie a hagyomány szerint a 14. században jelent meg, és sokan Piast Erzsébet magyar királyné nevéhez kötik. A történet azonban inkább legenda, mint biztosan dokumentált történelmi tény. A rozmarin minden esetre fontos összetevője volt a készítménynek, amelyet nem csak illatosít, hanem különböző gyógyhatások reményében is használtak. Na, még egy kis érdekességgel okosabbak lettünk. Mi még a Refresher cikkéhez visszatérünk, de a következő dallal be is fogunk közben lépni a következő órába. Érkezik most Beri és a darabokban hever a szívem.

az egy biztos hely után Vastag Tamástól mi vissza is térünk a Refresher cikkéhez, és a Signature Scent parfümök témájához, ugye hogyan találjuk meg a saját illatunkat. Na hát valószínűleg felmerülhet bennünk a sok parfüm témázás után, hogy hogyan is válasszunk akkor egy bizonyos parfüm illatot, vagy egy parfümöt gyakorlatban. Szögezzünk is le először valamit, egy parfümnek nem kell drágának lennie ahhoz, hogy jó legyen, és végképp nem kell egy luxusmárka logója ahhoz, hogy kifejezzen valamit belőlünk. Ha nem csak az illathoz társított életérzés számít, hanem tényleg szeretnénk megtalálni azt, ami rajtunk működik, először is érdemes kitapasztalnunk, hogy hogyan reagál a saját bőrünk az egyes illatokra. Amikor kipróbálunk egy parfümöt, ne csak a papírcsíkon szagoljuk meg. Bátran fújjuk a bőrünkre is, például a csuklónkra vagy a nyakunkra, olyan helyre, ahol zavartalanul rajtunk maradhat néhány órán keresztül. Így megtapasztalhatjuk, hogy hogyan változik az illat a kezdeti első jegyektől. A csuklónk összedörzsölését viszont nyugodtan elhagyhatjuk, nem feltétlen igaz, hogy ezzel összetörjük az illat molekuláit, de a súrlódás és a hő megváltoztathatja azt, ahogyan a nyitó jegyek párolognak. Ezért egyszerűbb hagyni, hogy a parfüm magától száradjon meg a bőrünkön, hogy ne zavarodjon meg az ez óvatosan kialakított hatás. Na, egy másik egyszerű trükk, ha hidratáljuk a bőrünket illatmentes krémmel a parfüm használata előtt. A hidratált bőrön ugyanis bizonyos illatok sokkal jobban megtapadhatnak. És ha már eltökélten készen állunk, hogy berohanjunk a plázába és kiválasszuk az új parfümünket, akkor még egy dologra azért érdemes odafigyelnünk, ne próbáljuk ki egyszerre 20 illatot. Néhány parfüm után az orrunk és az agyunk egyre nehezebben különbözteti meg az illatokat ugyanis. A legfontosabb pedig, hogy ne az alapján döntsünk, hogy mit érzünk az első 5 percben. Adjunk neki legalább féltől egy órát. A parfüm egyik legérdekesebb része éppen ugyanis az, ahogyan idővel változik a bőrünkön. Ha a parfümök világában már túl vagyunk a klasszikusokon, akkor érdemes egy kicsit körülnézni a jól ismert nevek mögött is, nem kell rögtön a legdrágább nis parfümházakhoz nyúlni, így a kis titkos listájukat is megosszák itt a Refresher cikkében, hogy melyek azok a bizonyos parfümök, amiket érdemes felírni a wishlistünkre, vagyis az ilyen kis kívánság listánkra. Hogyha esetleg valaki szeretné megnézni a teljes listát, akkor a cikk írója ebben a Signature Scent cikkben a Refresher oldalán, refresher.hu leírja ezt, és meg is osztja ezt a kis listát. Többek között olyan parfümök is akadnak ebben a listában, mint Juliet Has a Gun, Guy LaRoche Fiji nevű parfümje, vagy például Mason Millais Funny Little Things Whispered at Very Important Dinner Parties. Úgyhogy érdemes ebbe a listába is akkor belelesni, hogyha esetleg valaki szeretne ötleteket olyan parfümökről, amiket érdemes akkor majd felírni a wishlistre, ugye arra a bizonyos kívánság listánkra. Na, mi pedig akkor most a parfümöket magunk mögött hagyjuk, megyünk tovább zenével, érkezik a Vétek és az Elmúlt már című daluk.

A Hiperkarma boldog még, mi pedig zenei témákkal folytatjuk. 2003 ugyanis azon évek közé tartozott, amikor a zene szinte minden műfaja felmutatott egy-egy meghatározó slágert. 50 Cent az In The Club című dallal indította az évet, amelyet hamar követett a 21 Questions, miközben Beyoncé a Crazy in Love és a Baby Boy révén teljes mértékben szóló karrierbe kezdett. A rock szintér olyan dalokat adott nekünk, mint a Bring Me To Life, a Seven Nation Army és a Numb. A hip-hop és a crunk pedig a Get Low révén robbant be a köztudatba, az Outkast pedig előrukkolt a műfaji határokat feszegető Hey-jával. Az év végére a Milkshake mindenhol ott szólt, miközben olyan dalok, mint a Stacey's Mom, az Are You Gonna Be My Girl, az I Believe in a Thing Called Love, a Stand Up és a The Way You Move is bizonyították, milyen elképesztően erős felhozatallal bírt 2003. Na, hogyha egy picit most hónapokként nézünk bele abba, hogy 2003-ban melyik zene is volt az, ami a top listák teljesen tetejére ért, hát januárban ugye 50 Cent-től az In The Club volt az, amit legtöbben hallgattak, aztán akkor februárban szólt mindenhol is az Evanescence-től a Bring Me To Life, márciusban 50 Cent és Nate Dogg közös dala a 21 Questions, folyt a csapból is, áprilisban Sean Paul vezette a listákat Get Busy című dalával. Májusban Beyoncé és Jay-Z kiadták a Crazy in Love-ot, júniusban a Seven Nation Army tarolt nagyot, ugye a The White Stripes előadásában. Júliusban Lil Jon, Eastside Boys, valamint Ying Yang Twins készítették el a Get Low című közös dalukat. Augusztusban pedig akkor ugye, ahogy említettük, Beyoncé és Sean Paul megalkották a Baby Boy-t. Szeptemberben szólt nagyot az Outkast-től a Hey-ja, októberben pedig a Black Eyed Peas-től a Where is the Love? És az hamarosan nálunk is szólni fog, ha már egyszer október hónapjában vagyunk, ugyebár így október 11-én, vasárnap délután, 16 óra, 20 perckor, miért is ne szólna akkor 2003 október hónapjának legnagyobb slágere, a The Black Eyed Peas-től ismételten a Where is the Love?

What is the love? Hol van a szeretet? Ez volt ugye a The Black Eyed Peas dala. Hát talán nem tagadhatjuk, hogy tökéletesen egy ilyen, mondhatni, kezeket a magasba, gyújtósokat a magasba dal. Ez tipikusan az a fajta muzsika, amit koncerteken úgy hallgatunk végig, hogy közben mindenkinek a magasba van emelve a keze, és közben be van kapcsolva a telefonon, vagy a zseblámpa, ugyebár, vagy pedig a gyújtós, és akkor annak a lángja világítja fel a közönség teret. Na de, lényegében mi most a zenétől mindjárt eltérünk egy picit, ha már ugye végigmentünk néhány hónapon egészen októberig, hogy 2003-ban melyik zenék is tarolták a zenei listákat, akkor érdemes még megemlíteni, hogy október után azért még van néhány hónap. Novemberben, 2003-ban a Linkin Park Numbia szólt mindenhonnan is, ami azt illeti, és akkor a 2003-as évet Keris zárta méghozzá örök ikonikus Milkshake című dalával, ami december hónapjában folyt a csapból is. Ezen kívül a How Songs Were Made című Instagram oldal még megoszt velünk néhány másik bónusztrekket, amit érdemes megemlíteni, ugye 2003-ból, ezeket már említettük, Jettől az Are You Gonna Be My Girl, The Way You Move az Outkast-től, I Believe in a Thing Called Love the Darkness-től, na meg a Stand Up Ludacris-tól. Mi minden esetre most a zenétől eltávolodunk, nem sokáig, csak annyi információ erejéig, hogy hát odakint eléggé borongós az időjárás. Reméljük, hogy a meccset és a sportolókat hátráltatni nem fogja, hát ami Lendvát illeti jelen pillanatban még nem írják azt a jelentések, hogy lesz eső. Jobb félni, mint megijedni, azért, hogyha ellátogatnak valahova, például ugye a most történő meccsre, akkor vigyenek esernyőt, de olyan éjfél körül már meg fog érkezni a csapadék ide Muravidékre is, úgyhogy erre mindenképpen érdemes számítani. Egészen holnap reggelig fog esni az eső, ami aztán olyan reggel 7-8 körül marad abba. De ugye, ahogy jól tudhatjuk, hát az időjárás kiszámíthatatlan, így aztán mi sem tudjuk megmondani teljesen pontosan, hogy mettől meddig fog pontosan esni az eső, arra viszont fel kell lenni készülve, hogy egy kicsit borongósabb lesz az időjárásunk az elkövetkezendő órákban, egészen holnapig, és akkor ugye a holnapi nap folyamán is egy kicsit szürkésebb lesz az égbolt felettünk, ami itt Muravidéket illeti. Mi minden esetre most már akkor megyünk tovább zenével, érkezik Zséda, és az ajtók mögött fogy az idő című dala. Thank you.

Na, hogyha már 2003 ikonikus muzsikáit kiveséztük, akkor Zoo Hacker meets Judy J. dala után, ami a Best Friends volt, ez az a dal szólt az imént, hát ezután most kivesézzük azt is, hogy 2002-ben mik voltak a legikonikusabb muzsikák. Na, hogyha megint csak ráhagyatkozunk arra, hogy a How Songs Were Made oldal mit ad nekünk leírásügyileg, akkor 2002 szerintük azon évek közé tartozott, amikor a zene szinte minden műfaja megint csak felmutatott egy meghatározó jelentőségű felvételt. Hát egy biztos, hogy a korai 2000-es évekre talán majdnem mindegyik évre ez igaz, eléggé kevert volt a zenei világ, ami azt illeti. Az évet Vanessa Carlton nyitotta meg, az a Thousand Miles azonnal felismerhető zongora témájával, miközben Ashanti, Nelly és Eminem révén a hip-hop és az R&B a slágerlistek meghatározó erejévé vált. Avril Lavigne a Complicated és a Skater Boy című dalokkal a mainstreambe emelte a pop-punkot, Red Hot Chili Peppers pedig a By the Way-jel tért vissza. Justin Timberlake pedig akkor a Like I Love You és a Cry Me a River révén kezdte megalapozni önálló karrierjét az NSYNC-en kívül. Az év végére pedig Eminem előrukkolt az Oscar-díjas Lose Yourself című dallal, Christina Aguilera pedig a Beautiful című szerzeménnyel zárta az évet. Na, hogyha már egy mondatban kell említettük a kettő előadót, akkor ugye érdemes egy külön mondatot szentelni annak is, hogy nem sokkal ezután egy jó nagy nem egyetértés született a kettő előadó között. Ez természetesen egy teljesen másik téma. De hogyha esetleg valaki szereti az utóbbi évek zenei összetűzéseit, előadói összetűzéseit, akkor ebbe mindenképpen érdemes beletekinteni részletesen. De hogy pontosan akkor melyik hónapban, melyik dal volt az, ami a slágerlisták élére került, hát ahogy azt említettük, januárban ez nem más, mint a Thousand Miles volt Vanessa Carltontól, aztán februárban akkor Ashantitól a Fool is szólt mindenhonnan, márciusban Avril Lavigne-től a Complicated, ugye egy igazi kanadai pop-punk sláger. Áprilisban Nelly tarolt nagyot a Hot in Here-rel, májusban Eminem Without Me-a szólt mindenhol is, júniusban Nelly és Kelly Rowland a Dilemmát adták ki, júliusban a Red Hot Chili Peppers a By the Way-t, augusztusban Avril Lavigne volt megint a slágerlisták élén a Skater Boy-jal, szeptemberben Justin Timberlake tarolt nagyot a Like I Love You-val, októberben pedig akkor, ha már megint elérkeztünk ahhoz a bizonyos októberhez, akkor Eminemtől szólt a ma már ikonikus Lose Yourself, és hát mondhatni, hogy már 2002-ben is ikonikus volt, azután meg főleg, hogy bekerült ugye az 8 Miles című filmbe. És állunk is szólni fog, most érkezik Eminem és a Lose Yourself, de egyébként amellett sem tekinthetünk el, hogy odakint, ha nyitva van az ablakunk itt a stúdióban, akkor bőven lehet hallani a szurkolóknak a hangját, úgyhogy valószínűleg a folytatásban hamarosan már számíthatunk egy újabb bejelentkezésre Szabó Rudolf munkatársunktól, hogy pontosan mikor, azt még nem tudhatjuk, de addig is viszont most elveszünk Eminemmel. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Örökikonikus rapsláger volt az iménti, ez volt Eminemtől a Lose Yourself, és hát ez a dal is adott nekünk bizonyos olyan ikonikus mondatokat, mint a Mom's Spaghetti sor, vagyis anya spagetti. Hát most talán egyrészt mi is megkívántuk valamilyen szinten anya spagettiét, vagy még jobb a nagymama spagettiét. Azért ott lehetne arról beszélgetni, hogy a nagymamák vagy az anyukák főznek-e jobban. Minden esetre ezt mindenki döntse el egyedül, ugye? Nem minden háztartás ugyanolyan. De ami biztos, hogy 2002-ben, hát megint csak nem október hónapjával ért véget maga az év, novemberben ismételten Justin Timberlake vezette a slágerlistákat Cry Me a River című dalával, aztán decemberben akkor Christina Aguilera a Beautiful című ikonikus slágerével zárta ezt a bizonyos 2002-es évet. De ahogy azt a How Songs Were Made oldalról megszokhattuk, hát megint csak kaptunk néhány bónusz tracket, mint például Missy Elliott-tól az ikonikus Work It, vagy Johnny Cash-től a Hurt, valamint akkor még itt érdemes megemlíteni a No One Knows című muzsikát a Queens of the Stone Age-től. Nálunk pedig, amit érdemes megemlíteni, az Zaporozsec és Paja Bea közös dala a Nyomodban, ugyanis ez a dal fog szólni hamarosan itt a Muravidéki Magyar Rádióban, közben pedig úgy tűnik, hogy a NAFTA sem pedig a Bravo új gólt nem lőtt, legalábbis a jelentések alapján nem. Most viszont, ha minden igaz, akkor kaptunk egy telefonhívást közben, méghozzá nem is akárkitől, Szabó Rudolf munkatársunk ismételten vonalban van velünk, ha minden igaz, akkor erről a bizonyos említett NAFTA Bravo meccsről. Szervusz Rudi, halljuk-e egymást?
1: Szia Tamara, igen, halljuk egymást. Hát igen, izgalmas hajrá alakult ki itt Lendván. Az állás továbbra is 1-0, tehát vezet a NAFTA. Még bő 6-7 perc van a végig. Továbbra is tehát a hazai csapat vezet. Ez az egygólos előny viszont akár változhat. Na ebben a pillanatban, de Zorica ismét kihagyta a helyzetet. Ez most már így a harmadik nagy zicser, amit a kanadai horvát játékos kihagyott itt a kapu előtt, megkapta a labdát, és a Bravo védelem ismételten csak ki tudta menteni a labdát, tehát a második fél időben a NAFTA már befejezhette volna, úgymond a mérkőzést, lezárhatta volna. Zoricának volt nagy helyzete, Vigyánszk előtt is adódott egy nagy lehetőség, jött 10 perccel ezelőtt, tehát voltak itt helyzetek a kiekek oldalán, most szöglet következik, talán ebből akar a NAFTA növelni tudja az előnyét. Mondanám, hogy megérdemelt lenne, hiszen a játék alapján ugye a Bravo hajta az egyenlítésért, de olyan nagy helyzetei nem voltak, amit kellett, azt a Rjáusek azért úgy kiszedte. Volt egyszer, amikor a felsőlic felé kellett neki mentenie, átemelni a labdát, de tehát így ezen kívül hiába cserélt Arnold vezetőedző ötöt is, így a második fél időben a vendégek továbbra sem tudtak még gólt lőni a Lendvai Sportparkban, most jelenleg ismét ők vannak támadásban, viszont a NAFTA tisztázni tudja a helyzetet. Márosak próbálja megszerezni a labdát, nála is van, de a játékvezető, látom, lest ítélt, igen, tehát most pedig csere következik a Lendvánál. 16-ossal Bobson érkezik a mérkőzésbe, ő Márosát a gólszerűt váltja, Vastaps hallatszik a háttérben, a Lendvai csatár ugye az ő góljával vezet a Lendva, úgyhogy sokat dolgozott ezen a mérkőzésen is, és hát reméljük, hogy ezt az utolsó pár percet a NAFTA még valahogy kitartja. Most közben a játékvezető nem engedte a játékba a holland cserejátékost, pontosan nem értem, hogy miért, hiszen Márosa már régen elhagyta a pályát, és most ameddig ugye nincs megszakítás, addig nem tud pályára lépni, ez most kicsit így a lendvai szurkolókat is felhergelte. Zorica közben menti szögletre a labdát. Tehát a Bravo volt most ismét támadásban, mint ahogy az hallatszik háttérben. Ezt most tényleg nem értem, hogy Bobson miért nem léphetett pályára. Igen, voltak itt döntések így a mérkőzésen, amit a lendvei közönség nem nagyon értett a játékvezető részéről. Szerintem lesz kifogásni valójuk ez iránt. Lehet, hogy a vezetőedző sem érte ezzel pont egyet, amit a játékvezetők így ma összehoztak ezen a mérkőzésen. És hát kár is lenne, hogy ilyen dolgok alapján menne kárba ez a mérkőzés. És még két perc van a rendes játékidő végig, továbbra is a Bravo támad, Bobson pedig továbbra is az alapvonalon, és várja, hogy pályára lépett közben Hermosa is. Lofta vezetőedzés szólt a játékvezetőnek, és igen, hallják a fügykoncertet itt a háttérben. Előttem vannak a szurkolók, tehát elég hangosan kifejezik elégedetlenségüket. Közben a Bravo kap egy sárgát, mégpedig a 6-os játékosuk Jon Ficka. Igen, van skandálás is a mérkőzésen, a jó szurkolás mellett persze. Tehát izgalmasan alakul így a hajrá 1-0-ra, tehát továbbra is a NAFTA vezetés. Hát várjuk, hogy mi lesz a vég ennek a, mint említettem, fontos találkozónak. Most a játékvezető a lendvai kispaddal foglalkozik, ott fog valószínűleg egy lapot kiosztani. Most pontosan igen, a lendvai csapat vezetőedzője kap egy sárgát, valószínűleg a reklamálás miatt, mivel a Bobson nem léphetett pályára. Igen, tehát ez sem segít a játékvezető és a hazai szurkolók szeretete között. De mindegy, nem fontos. Fontos az, hogy a NAFTA továbbra is vezet, és Pirtósek próbálja most indítani a labdát előre. Keresi Luka Pichert, aki közben második félidőben pályára lépett, Vidnyánszki helyébe jött. Neki ugye a magyar játékosnak volt egy nagyon nagy helyzete 1-0-nál, tehát ha az bemegy, akkor akár most már nyugodtabb utolsó percek lennének itt Lendván. NAFTA bedobása szélről, Pichernél labda, Omrani találja, hogy beadja a labdát a 16-osban, viszont itt nincs senki, Bobson keresi a labdát. Tehát próbált a lendvai vezetőedzés reagálni, hogy hát kicsit azért úgy talán fáradtak a játékosok is. Két csere volt tehát egyelőre eddig. És most már akkor lassan jön a játék hosszabbítás. Igen, 4 perc hosszabbítás lesz itt a lendvai sportparkban, tehát még 4 percet kell kitartani a NAFTA-nak, illetve még van 4 perce, hogy gólt szerezzen, és akkor így eldönti a végleg a mérkőzést. Ez lenne ugye, tehát a második győzelem a Bravo felett ebben az új idényben. És hát, mint említettem, tehát fontos győzelem lenne, mert kellenek a pontok, hogy akkor a bemaradás biztosítva legyen, illetve hát minél több pont ugye kell. Sallói István sportigazgató a héten az arénában is nyilatkozott erről, hogy mennyi pontra számítanak, és ugye tegnap a Rádomlé, a NAFTA egyik konkurens, ugye 3-3-os döntetlent játszott a Kopperrel, tehát egy pontot szerzett a sereghajtó. Épp úgy, mint a Mura, amely 3-3-at játszott Ljubljanában az olimpiával, tehát izgalmasan és főleg gól gazdagon alakulnak így a mérkőzések a válogatott szünet után. Most továbbra is a Bravo támad a NAFTA 16-osnál, próbálja beadni a labdát, kimélel a Rencsics ugrik, aztán Bobson marad egy kicsit le, majd Erjásek fogja a labdát, tehát a hazaiak kapusa. És folytatódik a csapat támogatása, tehát a szurkolók, mondhatom, ma ismét kitettek magukért. Ugye a Gorgone szurkolók, mint így a főlelátón, a előttem ülő sorok hangosak, és tehát kell is a csapatnak a támogatás, hiszen tényleg egy kiki mérkőzés ez, és ameddig így áll az eredmény jelzőn, addig minden akciónál kicsit így a pulzus felemelkedik az embereknél, de valam nálam is, hiszen 1-0 az egy ilyen kellemetlen eredmény, és most már valószínűleg ilyen 2 percünk maradt még a végig. Most, ha jól látom, Omrani próbálkozott, Bobson nem kapja meg a labdát Pichlertől, szabálytalanságot nem mer elkövetni a holland játékos, aki ugye szintén nyáron érkezett. Ferreira volt közben a labdánál, viszont ismét a Bravot támadt, tehát ez most már így ilyen utolsó próbálkozás a vendégek részéről, hogy hát valószínűleg már csak az egyenlítést tudnak elérni. Igen, és ismét Erjausek, tehát most már a hajrában többet van a labda, Erjausek ölében, de egyelőre egyik helyzet sem volt olyan veszélyes, hogy nem tudta volna azt a lendvai hálóőr elég nyugodtan menteni. Most ő rúgja a labdát előre, most már pedig tényleg lassan le kéne fújni ezt a mérkőzést. Szerintem már a szurkolók is hallják, igen, hogy követelik, hogy fújja le a mérkőzést. Egy veszélyes labda, ebből nem lesz szöglet, igen. Tehát jó, lehet, hogy akkor még egy csere lesz a lendvaiaknál, igen, taktikai csere, hogy a hajrában, mégpedig Okvuce jön játékba. Mégpedig a 21-es Omrani helyében, igen, tehát és nagy mérkőzést játszott a kanadai játékos, a NAFTA kanadai játékos, ugye most már két kanadai is van a csapatban, és közben Erjausek próbálja kilőni a labdát, Vops, illetve Okvuce arccal érte, nem tudja megszerezni talán most, igen, Okvuce indítja Vopsont, kipróbálkozik a Bravo védelmével, Rozman kapusnál a labda, most ő előre rúgja, és akkor talán Sabanagic játékvezető talán lefújja a mérkőzést. Tehát 4 perc az jogos hosszabbítás volt, viszont tudjuk, hogy a 4 perc az milyen hosszú tud lenni, főleg 1-0-nál a hazai csapat javára. Addig most nem fogom befejezni, most ezt a 2-3 másodpercet, ami még maradt talán a játékból, itt leszünk a Lindvai Sportparkban, de remélem, hogy már lassan tényleg vége, hiszen Bravo próbálkozik, de egyelőre nem tud még a NAFTA tér felére jutni, most egy indítás következik, Korredos a térdével, combjával, bocsánat, Zorica is próbálkozik, vele ér. És ebben a pillanatban a játékvezető lefújt a mérkőzést, és a NAFTA másodszor az idényben legyőzte a Bravot. 1-0, tehát a Lendvai Sportparkban Márosa volt a győztes gólszerző. Egy megérdemelt siker. Nagyot küzdött a második félidőben a Lendvai csapat. Nem volt könnyű, de mindenképpen jó, hogy a szünet után folytatódott ez a jó sorozat, amit a NAFTA az elmúlt fordulóban mutatott, hiszen ki egy győzelme volt, és csak egy veresége, azt is a Koppertól. Tehát igen, a NAFTA 1-0-ra nyert, és akkor ezzel a 11. fordulót győzelemmel zárta, és várja a jövő hetet, amikor ugye rangadó lesz Muraszombatban, azt ne feledjük, hogy következik a második muravidéki rangadó az idényben, ezúttal Muraszombatban, tehát Mura-NAFTA jövő szombaton, ha jól tudom, úgyhogy biztos izgalmas lesz ismét. Teléli látók várhatunk Muraszombatban, itt pedig akkor a közönség megtapsolja a győztes csapatot, a hazaiakat, tehát a NAFTA-t, és akkor majd hétfőn ugye az arénában hallanak majd a reakciókat erről a mérkőzésről, gondolom Márosa és a NAFTA vezetőedzője Hermoso Herrera is fog mondani egy pár mondatot. Tamara, akkor ennyi.
0: Hát köszönjük szépen, Rudi. Egy biztos, hogy az utóbbi néhány perc az érdekes volt, és hát mi is tűkönültünk itt addig, amíg a meccs le nem lett fújva. Hát ahogy hallhatták, kedves hallgatóink, ma NAFTA nagyot tarolt a Bravo ellen. 1-0-ra verték meg a Bravo csapatát ebben a mai bajnoki mérkőzésben itt a Lendvai Sportparkban. Így aztán a NAFTA győzedelmeskedhetett, és a győztes gólt, ahogy azt ugye munkatárs és elmondta, Amadei Marosa lőtte méghozzá az első fél időben. Hát a hétfői arénában még majd hallhatják a részleteket, reakciókat, ahogy a Szabó Rudolf is elmondta. Mi pedig, hát folytatjuk a részleteket, reakciókat, ahogy a Szabó Rudolf is elmondta. Mi pedig, hát folytatjuk tovább zenével, most egy picit

0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az aszályok gazdasági hatása nem ér véget akkor, amikor újra esni kezd. A veszteségek még éveken át halmozódhatnak a beruházások, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés visszaesésén keresztül. Új kutatások szerint ezért a klímaváltozás miatt erősödő európai aszályok tényleges gazdasági költsége jóval nagyobb lehet annál, mint amit a közvetlen károk alapján eddig becsültünk. Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója szerint mindez a zöld átállás költségeit is más megvilágításba helyezi. A klímaváltozás mérséklésére fordított kiadásokat az elkerülhető gazdasági veszteségekkel együtt érdemes mérlegelni. Erről szólunk ma. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint sokszorosan alábecsültük a klímaváltozás miatt erősödő aszályok negatív gazdasági hatásait az elmúlt években. Ennek egyik oka, hogy a szélsőséges események gazdasági hatásait gyakran csak az esemény időszakára, például egyetlen aszályos nyári időszakra számítják ki, miközben annak több éves negatív hatásai is lehetnek. Az új kutatások során vizsgált európai aszályok esetében azonban a károk jóval tovább tartanak annál, mint ameddig maga az aszály fennáll, mivel a gazdasági veszteségek az azt követő években is felhalmozódnak. Egy aszály az egyfőre jutó GDP növekedését azonnal visszaveti, de a legnagyobb veszteségek az ezt követő 6 évben jelentkeznek, és összességében nagyjából 1%-ponti növekedés marad el ezen időszak alatt. Itt gondolhatunk arra például, hogy beruházások maradhatnak el egyes szektorokban az aszály miatt, vagy hogy az élelmiszerek árának az alacsony termés miatti emelkedése gyakran nem az aszály évében, hanem a következő év első felében érezhető a legerősebben, ahogy a szűkös készletek elfogynak. Ez az áremelkedés aztán tovább gyűrűzik az élet minden területén, más ágazatokban is veszteségeket okozva. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi, csak a közvetlen károkat számba vevő becslések nem feltétlenül mutatják meg egy aszály teljes gazdasági árát. Összehasonlításképpen az Európai Környezeti Ügynökség adatai alapján 1980 és 2020 között a szélsőséges időjárási események hivatalosan becsült gazdasági kára az ügynökség 32 tagállamában 450-520 milliárd euró volt. Új kutatások szerint azonban már csak az aszályok esetében a tényleges gazdasági hatás ennél nagyobb lehet, ha az eseményt követő éveket is figyelembe vesszük. Európában ennek különösen jól látható példája a 2015 és 2018 közötti aszályos időszak, amelyet a tanulmány Európa egyik legsúlyosabb, több évszázad óta tapasztalt aszályos időszakaként ír le. A kutatók becslése szerint ez a több éves esemény önmagában mintegy 440 milliárd euróba került, és az EU 27 tagállamában, valamint az Egyesült Királyságban majdnem 3%-ponttal csökkentette az egyfőre jutó GDP növekedését. A beruházások több mint 12%-kal estek vissza, és az aszályok miatt becslések szerint majdnem 6 millió munkahely szűnt meg, vagy nem is jött létre. A kutatás azt is megmutatja, hogy az aszály nem minden gazdasági ágazatot érint ugyanúgy. A mezőgazdaság szenvedi el a legnagyobb azonnali veszteséget, de itt a gazdaság viszonylag gyorsabban képes alkalmazkodni. A kutatók szerint az ágazat 2-3 év alatt részben helyreállhat a biztosítások, az árak alkalmazkodása és a termesztett növények megváltoztatása révén. Hosszabb ideig tartó károkat okoz viszont az építőipar és a feldolgozóipar számára, amelyekben a veszteségek még évekkel az aszály kezdete után is fennmaradhatnak, sőt fokozódhatnak. Különösen sérülékenyek a beruházások. A vállalatok az aszály után is elhalaszthatják vagy csökkenthetik beruházásaikat, ami magasabb tőkeköltséghez és kisebb termelőberuházásokhoz vezethet. Ez azért fontos, mert egy több éves aszály így nem egyszerűen egy adott év termés kiesését vagy ipari visszaesését okozza, hanem a következő évek gazdasági teljesítményére is hatással lehet. A különböző ágazatok veszteségei ráadásul összeadódhatnak, miközben a mezőgazdaság már kezd talpra állni, az építőiparban és a feldolgozóiparban még mindig jelentkezhetnek az aszály korábbi hatásai. Egy-két Celsius fokkal melegebb világban ugyanennek az aszálynak a gazdasági hatása eközben már csak nem kétszer akkora lenne. A GDP-re gyakorolt hatás több mint 5% pont lenne, a teljes kár pedig körülbelül 760 milliárd euróra emelkedne, miközben mintegy 10,8 millió munkahelyet érintene. Ez a lehetőség már csak azért is sokkal könnyebben megvalósulhat, mert az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentése szerint a jelenlegi kibocsátási trendek alapján meg fogjuk haladni a párizsi megállapodás által kitűzött 1,5 Celsius fokos melegedést, és valószínűleg el fogjuk érni a 2 Celsius fokot is. Mindez az alkalmazkodás korlátaira is felhívja a figyelmet. Az olyan eszközök, mint a víztározók, a biztosítások vagy a termesztett növényfajták megváltoztatása képesek mérsékelni a veszteségeket, de hatékonyságuk nem korlátlan. Minél tovább tart egy aszály, annál inkább felhalmozódnak a gazdasági következmények, ezért azok a régiók sem tekinthetők hosszú távon biztonságosnak, amelyek a jelenlegi éghajlati viszonyok között jól alkalmazkodtak az aszályhoz. A kutatás egyik lényeges megállapítása éppen az, hogy a jelenlegi éghajlatra kialakított alkalmazkodási intézkedések egy 2 Celsius fokkal melegebb világban már nem feltétlenül lennének elegendők. Fontos tehát látni, hogy a klímaváltozás nem csak több aszályt és nagyobb károkat okoz, hanem a gazdasági veszteségek időben egyre inkább elnyúlhatnak, a felmelegedéssel gyorsan növekedhetnek, és ágazatokon keresztül tovább gyűröző hatással lehetnek az élelmezés és az energiabiztonságunkra. A szélsőséges időjárási események valódi gazdasági költségének megértéséhez tehát már nem elég egy-egy negatív esemény, mint egy aszályos időszak közvetlen kárát kiszámítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy mi történik a gazdasággal a következő években, és milyen ára lesz annak, ha nem teszünk semmit a klímaváltozás megfékezése érdekében. Írja a Greenfo. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét zöld zóna.
2: MMR.

0: útját.
1: Kis magyar alterhez volt Dash és Young Fly közös dala, a Kiskece, ha minden igaz, ez volt a dal címe. Mi pedig egy picit nosztalgiázunk, mind zene, mind pedig téma ügyileg, ugyanis létezik egy olyan bizonyos oldal Instagramon, hogy az irodalom lehet terápia, amit egyébként Gyimesi Henriett, szociális szakember, irodalomterapeuta vezet. Ő fókuszál, vagyis hát ő az alkotója ennek az oldalnak, és akkor ő is teszi közzé a különféle megosztásokat, posztokat. Hát miért is mondtuk azt, hogy nosztalgiázunk, ha már így egyszer szeptember hónapja után vagyunk, akkor ugye valószínűleg mindenki még emlékszik az általános iskolás éveire, és azokra a bizonyos kötelező olvasmányokra, amit van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit kevésbé szeretett. Egy biztos, hogy megtagadni nem tudjuk azt, hogy mindenkinek volt már egy kellemes és valószínűleg kellemetlen emléke is, ami a kötelező olvasmányokat illeti. Hát nem mindig tetszett meg nekünk az a könyv, amit kötelező jelleggel el kellett olvasni, és valószínűleg nem is potyára, mert ugye nem minden könyv való mindenkinek. És hogyha egy picit fókuszálunk az egyik 4 héttel ezelőtti megosztására az irodalom lehet terápia oldalnak, akkor megtudhatjuk azt is, hogy mely az az 5 kötelező olvasmány, amit lehet, hogy jobb lett volna egy kicsit később olvasni, mint ahogy azt elolvastatták velünk. Hát egy újabb szeptember és egy újabb tanévkezdés, mikor is lehetne aktuálisabb a kötelező olvasmányokról beszélni, írja egyébként a poszt leírásában. Mindenkinek volt kedvence, és mindenkinek volt olyan, amit nagyon utált. Egy szó mint száz, a kötelező olvasmányokról mindenkinek volt, van és lesz véleménye. Természetesen én sem vagyok az alól kivétel, össze is gyűjtöttem azt az 5 kötelező olvasmányt, amihez szerintem egészen máshogy álltunk volna hozzá, hanem tinédzserként kellett volna elolvassuk. Ha végiglapozol a képeken, meglátod, mi az, ami nekem eszembe jutott, és neked, írd meg, milyen gondolataid, emlékeid törtek fel a kötelezőkről. Hát mi ebben most tényleg bele is fogunk lapozni. Ahogy azt egyébként Gyimesi Henriett is írja, szerinte vannak olyan kötelező olvasmányok, amik esetében nem az rontja el az olvasmányélményt, hogy nem jó a történet, hanem az, hogy túl korán kényszerítik ránk ezeket. Mint például Homérosztól az Odüsszeiát. Őszintén, kinek van kedve 15 évesen ilyen régies szöveget olvasni? Mindenre oda kell figyelni, csak a tanulságra nem figyelünk oda legvégül. De felnőttként egészen más tud lenni, illetve mást tud jelenteni már Odüsszeusz útja különböző állomásokkal, mint egy egyszerű mese története. Aztán itt van Jókai Mórtól az Aranyember. 10 évesen csak egy végtelenül hosszú történet, ami kötelező ez a könyv. Felnőttként viszont már elgondolkozunk azon, hogy mi is a valódi gazdaság, az anyagi jólét és a külsőleg tűnő idill, vagy a szabadság és a valódi érzések. Na meg itt van például Dosztojevszkitől a jól ismert Bűn és bűnhődés. 10 évesen egy hosszúra nyújtott szenvedés történet, egy fiatal agonizálása. Felnőttként már egy izgalmas pszichológiai regény. Bűntudatról, önigazolásról és az emberről, aki kénytelen együtt élni a saját lelki ismeretével. Aztán említésre kerül itt még Madách Imrétől az Ember tragédiája. Ez a könyv 10 évesen egy unalmas bibliai történetnek hat-hat régi poroskorok felidézésével. Felnőttként viszont annál izgalmasabbá válik. Különböző eszmék bukásának a gondolatkísérlete, disztópikus jövőkép az ember számára, amiből akár tanulni is lehet. De például említésre kerül Shakespeare-től a jól ismert és talán kevésbé kedvelt Rómeó és Júlia. Mindenki találkozott már ezzel a könyvvel. Tiniként egy elhitott szerelmi történet, hisz még meghalni is készek egymásért, ugye a főszereplők. Felnőttként két fiatal impulzív és elkapkodott szerelme, családi konfliktusokkal fűszerezve, és főhelyen a kommunikáció elégtelensége. Hogyha esetleg valamelyik könyvről önöknek is eszükbe jutott az, hogy hát ez tényleg egy bizonyos olyan kötelező olvasmány volt, ami nekem is egy keserű szájízt hagyott a számban, akkor lehet, hogy érdemes most már így felnőtt fejjel újra megpróbálkozni ezekkel, beleolvasni, akár el is olvasni, ugye? Főleg az ilyen borongós napokon, mint amilyenek várnak ránk az elkövetkezendő napokban, lehet, hogy akár hét folyamán is. Úgyhogy mindenképpen érdemes akár újra belelapozni egy akkoriban kötelező olvasmányba újra elolvasni, átgondolni azt, hogy mit is jelent igazából az, amiről az író akkoriban írt, és hogy mennyire látjuk másképp felnőtt szemmel, mint például tiniként. Hogyha például felhozunk csak egy olyan regényt, aminél ezt ugye jól tudhatjuk, hogy nagy a különbség, akkor ugye a Kis herceg az, amit gyerekként is olvashatunk, serdülőként is olvashatunk, és felnőttként is olvashatunk. Hát gyerekként, amíg nevetünk rajta, addig serdülőként lehet, hogy már sírni fogunk, felnőttként pedig, hát főleg lehet, hogy sírni fogunk rajta. Mindenképpen érdemes beleolvasni egy-egy ilyen könyvbe, ami lehet, hogy régen nem volt a kedvencünk, de ma még talán meggondoljuk magunkat róla. Mi pedig zeneügyileg is nosztalgiázunk egyet, most a No Thanks-től fog szólni, az egy másik nemzedék.

0: MMR.
1: A hét zeneszáma.

Képlet. Ez volt tehát a 7 zeneszáma, mi pedig hamarosan, hát nem csak a 7 zeneszámát hallhatjuk majd, hanem a 7 magyar nótáját, mind a régit, mind pedig az újat. De hogy melyik lesz az új, azt majd eldöntik önök. 6 órától várjuk majd önöket a magyar nóta választással. Tartsanak velünk!

Nos, elérkeztünk 6 órához, vagyis már 6 óra után vagyunk 3 perccel. Ezzel pedig egyben, ahogy arra már nagyon sokan rájöhettek, hát érkezik az új hét magyar nótájának megválasztása, úgyhogy ismételten az önök kezében lesz a választás a következő percekben. De először meghallgatjuk, hogy egyáltalán melyik 3 nótából lehet majd választani, ugyebár, mint ahogy ezt megszokhatták, ma is 3 választható javaslatunk van itt előttünk. Kezdjük is azonnal az elsővel, érkezik Hollai Bertalan.

Ez volt tehát a mai este első választható nótája, Hollay Bertalantól szólt az A legszebb ajándék. Mi pedig folytatjuk most Fazekas Józseffel és a Lehullott fényes csillag című nótájával.

Fazakas József után megyünk tovább, most érkezik a mai választás harmadik választatónótája. Ez pedig akkor nem más, mint Máté Otíliától, az Ácsi Ácsi.

0: Ezek voltak tehát akkor a mai választható nóták, mivel most meghallgattuk már ugye mind a hármat, folytatjuk tovább szavazatokkal, és ugye azt se feledjék, hogy minden egyes szavazathoz jár egy kérés is. Kettő telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 575-1718 és az 575-1719. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni ide a Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdiójába, akkor +386-2, majd pedig az 575-1718 vagy az 575-1719 az a telefonszám, ahol el lehet bennünket érni. Most már ugye ezek visszaálltak a működésbe. De közben, mielőtt még ugye beérkeznének az első telefonhívások, érdemes megemlíteni, hogy van már szavazatunk és van már zenekérésünk is. Erzsi és Betty mindketten a második nótára szavaztak, így aztán akkor kettő szavazatot ehhez fel is írtunk. Erzsi kérése Gyulai Erzsébettől a Szép hazugság, ez már felkerült a listára. Betty kérésére pedig akkor ebben az órában az Esti szellő szállt a Kéklő Balatonra című nóta is szólni fog. És ha minden igaz, akkor talán már vannak is telefonálóink? Esetleg úgy tűnik, hogy nem, vagy mégis. Minden esetre várjuk telefonhívásaikat, közben már be is érkeztek az első telefonok. Haló, haló, szép jó estét kívánok!
1: Szép jó estét kívánok, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én Mária vagyok, és szeretnék szavazni a másodikra.
0: Egy szavazat a másodikra, igen. Milyen nótát küldhetünk?
1: Hát a nótát még, hogyha lényeg szívesek, Halvány őszi rózsa.
0: Halvány őszi rózsa, rendben. Egy pillanat, csak mindjárt ránézünk, hogyha még megvan a zenetárunkban. Megvan, fel is került a listára. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
1: Köszönöm,
0: Viszhal, és van-e még esetleg telefonálunk? Van. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
2: Szia, Anita vagyok, Ormánlakról.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Még egy szavazat a másodikra, fel is írtuk. Milyen nótát küldhetünk?
2: Barabás Sándortól szeretném kérni, a Valahol egy kis faluban.
0: Tehát akkor Barabás Sándortól, és Valahol egy kis faluban?
2: Igen, igen, pontosan.
0: Valahol egy kis faluban.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mindjárt meg is nézi a hangtechnikus kolléga, hogy megvan-e, meg is találta, felkerült a listára. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes estét
2: köszönöm
0: kívánunk.
2: Köszönöm szépen, viszont.
0: Szia. Viszhall. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
3: Igen.
0: Üdvözlöm.
3: Csoklom, kedves Tamara, én Béla vagyok Gutorföldéről. Ketten szavaznánk a második nótára.
0: Tehát akkor kettő szavazat a másodikra.
3: Azt a szép magyar nótát szeretnénk meghallgatni, hogy kétszer nyílik az akácfa virága Solti Károly előadásában.
0: Solti Károlytól. Tehát kétszer nyílik az akácfa virága. Már nézi is a hangtechnikus kolléga, hogy megvan-e a zenetárunkban, aktívan keresi, hogy úgy mondjuk, és ha minden igaz, akkor meg is kell, hogy legyen ez a nóta. Solti Károly volt az előadó, ugye?
3: Igen, igen, igen.
0: Solti Károlytól, tehát a kétszer nyílik az akácfa virága. Ha minden igaz, akkor a hangtechnikus kolléga már talán meg is találta, valamit sejtelmesen néz a képernyőn, úgyhogy lehetséges, hogy megtalálta. Megtalálta, bólintott egyet, úgyhogy
3: igen,
0: szólni fog a nóta.
3: Nagyon köszönöm.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további
3: köszönöm.
0: Kellemes vasárnapot kívánunk.
3: Szép estét kívánok.
0: Viszhall.
3: Joklom.
0: Van-e még telefonálunk esetleg? Van. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
0: Üdvözlöm.
4: Üdvözlöm, kedves Tamara, én Edith vagyok Söjtörről. Én is a másodikra szavaznék.
0: Rendben, még egy szavazat a másodikra.
4: És szeretném kérni, ha meg lenne Nógrádi Tóth Istvántól, a Befogom a lovam.
0: Tehát akkor Nógrádi Tóth István az előadó, a nóta címe pedig Befogom a lovam, ugye?
4: Igen.
0: Befogom a lovam, közben a hangtechnikus kolléga már aktívan keresi, úgy tűnik, hogy sajnos ez a nótánk nincs meg.
4: Úgyhogy akkor legyen a Takács Bélától a Vecsernyére szól a harang.
0: Takács Béla tehát, és hogy szólt akkor a nóta címe?
4: Vecsernyére szól a harang.
0: Vecsernyére szól a harang.
4: Most megvan.
0: Mindjárt meg is nézzük, hogyha megtaláljuk, akkor fel is fog kerülni a listára. Hangtechnikus kolléga dolgozik rajta, hogy meglegyen, meglett, úgyhogy szólni fog akkor ez a második nótakérés. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
4: Köszönöm.
0: Viszhall. Van-e még telefonálunk? Haló, haló, szép jó estét.
5: Jó estét kívánok, Tamara. Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
5: A második nótára szeretnék szavazni.
0: Második nótára egy újabb szavazat tehát, igen?
5: Igen, és Kovács Apollóniától szeretném meghallgatni, milyen kár, hogy késő jöttél című nótát.
0: Tehát akkor Kovács Apollóniától a milyen kár, hogy későn jöttél. Hogy későn jöttél? Hát úgy tűnik, hogy a hangtechnikus kolléga nem találja ezt a nótát. Vagy mégis megvan, úgyhogy akkor szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
5: Köszönöm szépen, további szép estét kívánok.
0: Viszhall. Van-e még esetleg telefonálunk? Van. Haló, haló, szép jó estét.
6: Jó estét kívánok.
0: Üdvözlöm.
6: Üdvözlöm, Tamara. Imre vagyok Szlovákiából.
0: Milyen nótára szeretne szavazni, vagy melyik nótára szeretne szavazni?
6: A hármasra szeretnék.
0: Hármasra egy szavazat, és milyen nótát küldhetünk ebben az órában?
6: Kérném, a volt egyszer egy hadnagyocska.
0: Volt egyszer egy hadnagyocska. Mindjárt meg is nézzük, hogyha megvan-e a zenetárunkban. A volt egyszer egy hadnagyocska. Megvan, felkerült a listára, úgyhogy szólni fog ebben az órában még. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk. Ha minden igaz, akkor még egy nótakérésre maradt időnk, van telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét kívánok!
7: Nőkedi csókolom, Tamara.
0: Üdvözlöm!
7: Otto vagyok.
0: Milyen, melyik nótára szavaz? A második nótára,
7: a második
0: tehát akkor
7: nótára szeretnék szavazni.
0: Rendben, igen. Fel is írtuk a 9. szavazatot, és milyen nótát küldhetünk?
7: Te vagy nékem az az asszony, egy szívű dalt szeretném meghallgatni, ha
0: te lehet. Vagy nékem az az asszony, mindjárt meg is nézzük, hogyha megvan-e. Egy előadót esetleg tudna mondani?
7: Hát azt nem tudok mondani, mert nem.
0: Hát akkor egy picit bajba vagyunk, vagy lehet, hogy mégsem, mert a hangtechnikus kolléga közben megtalált, a Fazekas Józseftől fog szólni a nóta, hogyha megfelel. A
7: Fazekas Józseftől, igen, jó, köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes vasárnap estét kívánunk.
7: Viszont kívánunk, ez is jókolom, viszont hallásra.

0: Közben egyébként rálestünk az üzenetekre is, úgyhogy innen elárulhatjuk, hogy László és Tibor szavaztak mindketten az első nótára, így aztán akkor ebben az órában még Barabás Sándortól is szólni fog a muzsika szó, méghozzá a Rózsabokor a domboldalon című nótája. Közben esetleg érkezette friss telefonhívásunk, úgy tűnik, hogy érkezett. Halló, halló, szép jó estét kívánok!
1: Üdvözlöm, jó estét kívánok!
0: Szép jó estét!
1: Valéria beszélek, Zalaegerszegből.
0: Melyik nótára tetszik szavazni ma este?
1: Gyermekemmel ketten, ma este a harmadikra.
0: Tehát akkor kettő szavazat a harmadikra, fel is írtuk, és milyen nótát küldhetünk ebben az órában?
1: Az én ajkamról már ellopták a nótát.
0: Az én ajkamról már ellopták a nótát, tehát felkerült már a listára. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
1: Én köszönöm, szép estét, jó éjszakát, viszonthallásra.
0: Viszhall, van még telefonálunk, haló, haló, szép estét kívánok.
2: Haló.
0: Üdvözlöm.
2: Kezdi csókolom, Weisinger József vagyok, Csurgóról.
0: Melyik nótára tetszik szavazni?
2: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Harmadikra, egy negyedik szavazat,
2: és
0: igen.
2: És szeretném meghallgatni Krasznahorka Büszke Vára.
0: Tehát akkor Krasznahorka Büszke Vára. Mindjárt meg is nézzük, hogyha megvan a zenelistánkban ez a muzsika. Megvan, felkerült a listára, úgyhogy ebben az órában
2: köszönöm
0: még ez is
2: szépen.
0: Szólni fog. Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk, Viszhall. Van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs. Közben viszont üzenetben érkezett szavazat és kérés is. Ha minden igaz, akkor Lívia szavazott Mónikával együtt a harmadik nótára, úgyhogy ezt a kettő szavazatot is felírtuk, ők pedig akkor a Vén cigány című nótát kérték tőlünk, ez is felkerült a listára, és szólni fog még ebben az órában. Közben esetleg telefonhívásunk érkezette, nem érkezett, úgyhogy még egyszer rálesünk a friss üzenetekre, és akkor ezekkel folytatjuk majd tovább.

0: Közben egyébként érkeztek akkor szavazatok. Máté a melyik nótára is szavazott teljesen pontosan? Hát, harmadik nótára, úgyhogy ezt akkor fel is írtuk. Hát néha elvesznek a részletek az üzenetekben. Egy viszont biztos, hogy a nóta kérés szólni fog. Dóri Józseftől a 9-et ütött az óra, este van című nóta fog szólni, úgyhogy ez is akkor ebben az órában még el fog hangzani. Közben pedig esetleg van-e telefonhívásunk, úgy tűnik, hogy nincs. Viszont egyben úgy is tűnik, hogy talán betelítettük ezt az órát, úgyhogy mindenkinek köszönjük szépen, aki szavazott ezen a mai nóta szavazáson. És hogy eláruljuk egyébként azt is, hogy melyik nóta lesz az új hét magyar nótája, hát valószínűleg már kiderült a beérkezett szavazatok alapján, az, aki hallgatta a műsorunkat, tudhatja, hogy Fazekas József a Lehullott fényes csillag című nótája tarolt ezen a mai szavazáson, méghozzá 9 szavazatot gyűjtött össze összesen, úgyhogy ez lesz akkor az új hét magyar nótája. Második helyen Máté Otíliától áll az Ácsi Ácsi, ami összesen 7 szavazatot szerzett, és akkor harmadik helyen van Hollai Bertalan, a Legszebb ajándék című nótája, összesen 2 szavazattal. Úgyhogy ismételten köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott ezen a mai hét magyar nótája választáson. Az új hét magyar nótája Fazekas Józsefé, a Lehullott fényes csillag. Most pedig akkor érkezzenek a kérések.
1: Zöldebb dümélyén kis patak szélén, párjával csendesen ér. Egy cigány, vén öreg ember, nótája nem kell, nem kell a nótája, senkinek van.

kilenc is így szól az egyik. Jó uraim, hol a tudnak ugye? Nyissad az ajtót, ezt a bérhaj. Látni szeretném, repülni tud-e? Ugrik a pincés,

a templomban nem tudok neki. De amióta a lelkemből

búcsúznánk. Hát azért érkeztünk egy fontos információval, ami a mai népszavazást illeti ugye Szlovéniában. Hogyha egyébként ellátogatunk az MMC oldalára, akkor a legfrissebb információk szerint most már akkor 16 órá így teljesen pontosan 35,53%-os volt a részvétel ezen a mai népszavazáson, és egyébként van itt egy idézetünk is. Biztosíthatom önöket, hogy minden választópolgár, aki este 7 óráig megérkezik a szavazóhelyiség környékére, még akkor is, ha addigra nem kerül rá a sor, leadhatja a szavazatát. Az Omnia Szavazókör Bizottsága addig tartja nyitva a szavazást, amíg minden választópolgár le nem adja voksát, ugyanakkor arra számít, hogy a sor rövidülni fog, és végül mindenki képes lesz szavazni este 7 óráig, mondta Igor Zorčič, az Országos Választási Bizottság, azaz DVK igazgatója. Hozzátette egyébként, hogy a szavazóhelyiség területének az épület körül 50 méteres övezet számít. A népszavazás részleges, nem hivatalos eredményei már ma este elérhetőek lesznek a DVK hivatalos weboldalán. Az első adatokat este 8:30 után teszik közzé az Országos Választási Bizottság honlapján. Illetve a választókerületi bizottságok adatai szerint több mint 75 ezer ember a szavazásra jogosultak, 4,44%-a élt az előzetes szavazás lehetőségével, és ugye akkor, ahogy azt említettük, 35,53%-os volt akkor a mai tényleges szavazás, szavazati részvétel. Úgyhogy aki még esetleg nem tette, hát az reméljük, hogy most a szavazókerület 50 méteres körzetében volt, és még sikerült leadni a voksát 7 óráig minden esetre. Most már akkor bezárultak a voksolási lehetőségek. Mi pedig ezzel egyben búcsúzunk, hát bezárul mondhatni egyrészt a délutáni csapat kiskapuja is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A zenéket Király Buglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, ma délután pedig Vucsák Filip volt. Hogyha továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval tartanak, akkor mindjárt hallhatják majd a mai esti mesét, aztán akkor 8-tól érkezik a Telepjáró ismétlése, 9-től pedig a Csodálatos Világunk ismétlését hallhatják teljesen pontosan, hogyha a pénteki adásról lemaradtak, akkor érdemes lesz a folytatásban is, főleg 9-től a Muravidéki Magyar Rádióval tartani. Na meg, ahogy azt megszokhatták, az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák várják itt önöket, úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak a készülékek mellett, hallgassanak továbbra is Muravidéki Magyar Rádiót. Mi pedig köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott, köszönjük azoknak, akik telefonáltak, szavaztak az új hét magyar nótájára, kértek tőlünk dalt. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak.

0: Magyar Rádióval.
1: Grimm testvérek meséi. Pilla. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek egy leánya. Ez a leány olyan lusta volt, hogy hetet hét országban nem volt párja a lustaságban. Hiába kérte az anyja szép szóval, csúf szóval, hogy fony, Pilla, fony. Annak ugyan beszélhetett az egyik fülén be, a másikon ki. Pilla csak egy orsó fonalat sem font, kezét, lábát összerakta, s lustálkodott egész nap. De bizony az asszonyt elhagyta a béketűrése. Elé a guzsajnyelés úgy megrakta Pilát erről is, túlról is, hogy bőgve szaladt ki az utcára. Éppen akkor járt arra felé a királyné, aranyos hintaján, látja a leányt, hallja keserves sírását, megesett a szíves, bement szegény asszonyhoz, hadd kérje meg, hát miért verte meg a lányát? Szegény asszony szégyelte megvallani az igazat, csak azt mondta a királynénak. Jaj, lelkem, királyném, hát hogy ne vertem volna meg? Mindig fonni akar ez a lány, én pedig szegény asszony vagyok, s nem győzöm kenderrel meg lennel. Bizony, ha annyira szereti a fonást, hát add hozzám a lányodat, van ott len is, kender is elég, vonhat, míg a kedve tartja. Hát hiszen örült a szegény asszony, adta jó szívvel a lányát, hát ahogy ne adta volna, de bezzeg ment a lány is örömmel, hogy ne ment volna. Gondolta magában,

0: hát még csak ott lustálkodhatok Isten igazában. Na, megérkeztek a palotába, s ott a királyné mindjárt elvezeti a leányt egy nagy szobába, mely az aljától a padlásig tel is tele volt kenderrel, mondta a leánynak. Na, Pilla, ülj le ide, s fonnyad a kendert. Ha mind felfonod, ami itt van, nem nézem a szegénységedet, feleségül vetetlek a legidősebb fiammal. Uram Jézus, megijedt a leány, de hogy megijedt? Hiszen annyi kender volt ott, hogy élne 300 esztendeig, s fonna minden nap reggeltől estig, akkor se tudná felfonni. Mikor magára maradt, elkezdett sírni keservesen, s 3 nap úgy ült magába, mint a harára ítélt. Hát jön negyed nap a királyné, hát hogy lássa, mennyit font Pila, s erősen csodálkozott, mikor látta, hogy még bele se kezdett. Hát te mit csináltál 3 teljes nap? Kérdezte a királyné. Felséges királyné, meg ne haragudjon, de örökösen sírtam, mert hát távol estem az édesanyámtól. Hiszem, mondotta a királyné. Na de holnap reggel mégiscsak kezd bele a fonásba. Na most már csak ugyan elkeseredett a leány, hogy nem tudja, mit kezdjen, hát merre fasarodjék nagy szomorúságában. Egy darabig üldögélt, aztán fels alá járt a szobában, gondolt erre, gondolt arra, hát mindenre gondolt, csak éppen a fonásra nem. Nagy bújában, bánatában kihajolt az ablakon, lenézett az útra, hát ha valahogy innét megszabadulhatna. Amint nézelődnék, arra felé tart 3 öreg asszony. De még ilyen asszonyokat nem látott világ életében. Az egyiknek olyan széles volt az ülőkéje, mint egy kemence. A másiknak az ajaka térdig fittyent, a harmadiknak pedig vastag, kemény volt a hüvelyik ujja, de olyan vastag, olyan idétlen, hogy megborzadott tőle. Hát megáll a 3 asszony az ablak alatt, felnéznek, látják a lányt kisírt szemmel, s kérdik, mi baja? Elmondja a lány, hogy mely nagy bajba keveredett, de a vénasszonyok nagyot kacagtak. Hát még ez is baj. Tudod mit? Ha megígéred, hogy meghívsz lakodalmadra, asztalod mellé ültetsz, mindegy szálig felfonjuk a kendert. Hogyne, hívnálak meg? Örvendezett a lány. Csak jártek be, s fonjatok. Fölmentek a vénasszonyok, mindjárt fonni kezdtek. Pergett a 3 orsó, fogyott a kender, de úgy fogyott, hogy ez csupa csoda. A királyné minden nap meglátogatta Pilát, de a vénasszonyokat ügyesen elrejtette, s a királyné nem győzte dicsérni a lány. Bizony, mondom, ilyen ügyes fonó leányt még nem láttam. Hát csak fony, Pila, fony, biztatta a királyné, s én is megtartom a szavamat. Még 3 nap sem telt el, a vénasszonyok mindegy szálig felfonták a kendert. Elbúcsúztak Pilától, de ugyancsak lelkére kötötték, hogy meg ne feledkezzék ő róluk. Jött a királyné, látja, hogy Pila mind felfonta a kendert, hivatja a fiát. Ez is örült, hogy az anyja ilyen ügyes, szorgalmas lány szerzett neki. Nem is gondolkodott sokáig a királyfi, azt mondta. Te az enyém, én a tiéd. Ásó kapas a nagy harang válasszon el minket. Tűzték a lakodalom napját, s Pila nem is feledkezett meg a 3 vénasszonyról. Azt mondta a királynénak s a királyfinak, hogy van neki 3 nagynénje. Szeretné, ha azokat is meghívnák a lakodalomra. Hát jó szívvel teljesítették a kívánságát, meghívták a vénasszonyokat. Azok el is jöttek pontosan, de a királyfi majd hanyat esett, mikor meglátta az égtelen csúfasszonyokat. Hogy lehet egy ilyen szép lánynak ilyen csúf atyafisága? Kérdezte a királyfi elszörnyülködve. De még nem is felelhetett Pila, a királyfi odament a széles, lapos ülőkéjű asszonyhoz, s kérdezte tőle. Hát ugyan bizony, néna, hát mitől laposodott úgy meg a kendülőkéje? Jaj, lelkem, királyfi, hát a sok üléstől. Mióta az eszemet bírom, mindig ülök, mert teljes életemben mindig fontam. Most a lefittyent ajakút szólította meg a királyfi. Hát magának mitől fittyent le az ajak a néném asszony? Mitőle? Hát attól, hogy egész életemben nyálasztam a kendert a fonás közbe. Hogy a harmadikhoz, a bütykös ujjú vénasszonyhoz. Hát Kennek néne, amitől bütykösödött meg a hüvelyk ujja. Az bizony, hát attól, hogy teljes életembe sodrottam a fonalat. Ej, megijedt a királyfi szörnyen, hiszen akkor az ő feleségéből is ilyen égtelen csúf vénasszony lesz, mint ezek, ha még ezután is fon. Na bezzek, hogy megtiltotta neki a fonást azonnal. Többet orsót ne vigy a kezedbe, értette, de? Mondta a királyfi. Hát bizony, Pila nem is vett orsót a kezébe, azután sem, és úgy belétalálta magát a királyné zsákba, hogy az már igazán csúpa csuda. Még ma is él Pila, ha meg nem halt.
1: Itt a vége, most jön vele.
2: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: Köszöntöm a hallgatókat! 6. alkalommal szervezte meg közösen a Lendvai Méhész Egyesület és a Lendvai Hegymászó Egyesület a Mézes Napot. A résztvevők szombaton délelőtt a Lendvai Tanméhészetnél gyülekeztek, majd alsólakos felé indultak gyalogtúrára. A program során két méhészetet is felkerestek, és az idei méztermésről is tájékozódhattak. Szabó Rudolf riportja következik.
1: Idén alsólakosba vezetett a 6. mézes nap gyalogtúrája. A résztvevők először a magyar méhészetbe látogattak el, ahol megismerkedtek a méhészeti tevékenységgel. Ezt követően a Zsálik családi méhészet következett, ahol a családi vállalkozás munkájában nyerhettek betekintést. A program az alsólakosi falotthonnál folytatódott. Itt Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke mutatta be az idei méztermést, majd a szervezők Mézes Uzsannával vendégelték meg a túrázókat. A rendezvény végén a résztvevők visszatértek a lendvai kiinduló ponthoz. A rendezvényről Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke nyilatkozott a rádiónknak a második állomáson a Zsálik családi méhészetnél.
2: Több mint 100-an gyűltünk össze, tehát népes csoporttal indultunk útnak. Az időjárás a túra első felében kedvezett nekünk, most kissé esik az eső, de a jó hangulatnak köszönhetően ezt is leküzdjük. Első alkalommal járunk alsólakosban. A programunk ugyanis úgy épül fel, hogy sorra felkeressük azokat a falvakat, ahol méhészeink élnek és dolgoznak. Emellett azt is figyelembe vesszük, hol vannak megfelelő helyszínek a rendezvény további programjainak lebonyolítására. A Mézes Nap mára hagyományos rendezvénnyé vált, és évről évre egyre többen csatlakoznak a túrához. Ezek már kellemes gondok, hiszen egyre nagyobb helyszínre van szükségünk a program zárásához. Minden állomáson az adott méhész mutatja be a saját méhészetét, és a különleges történetekről, érdekességekről is beszámol. A Zsálik család méhészetében például a viasz műléppé történő feldolgozását is bemutatják. Ezt sokan még nem látták, a közelben pedig nem igazán van lehetőségünk megismerkedni ezzel az eljárással, ezért különlegesen érdekes a bemutató. A méhészek természetesen minden állomáson igyekeznek megvendégelni bennünket, és arra is alkalom nyílik, hogy egy kicsit együtt legyünk. Végül mindenki megelégedésére zárjuk a programot.
1: A több mint 100 résztvevő között olyanok is akadtak, akik most először csatlakoztak a Mézes Naphoz. Marian Golya Gornya-Radgonáról érkezett.
2: A barátnőmmel már régóta jó kapcsolatot ápolunk a ledvai hegymászókkal. Most is tőlük értesültünk a rendezvényről, ezért úgy döntöttünk, hogy eljövünk. Nagyon tetszik nekünk a program. A méhészettel foglalkozó emberek valóban szívvel, lélekkel végzik a munkájukat. Úgy gondolom, ennek a tevékenységnek pozitív küldetése van. Igen, a program szinte minden eleme a méhekhez és a méhészethez kapcsolódik.
1: Magyarországról is érkeztek résztvevők az idei Mézes Napra.
3: Fábián Sándor vagyok, lentiből jöttem tehát Magyarországon, és sokadik alkalommal és szívesen visszatérve ide, tehát most már lassan azt mondom, hogy szlovén vagyok. Még akkor is, hogyha a szlovén nyelvismeretem enyhén mondva gyenge. Az, hogy élvezem, ez nem igaz, mert nagyon élvezem, ezért vagyunk sok-sok éve együtt. Igen, méhészetnél, meg a távolabbi magas hegyeket is együtt végigjárva. Egy szenzációs és nagyon jó baráti társaság.
4: Hogy tetszik akkor ma egyelőre?
3: Csodálatos, beleértve az idő is, és az időnek annak ellenére azt mondjuk, hogy gyenge idő volt, hogy nagyon jó volt látni, mennyi fiatal van, mennyi kisgyerek van esőköpenyben, és rohangálva az idézőjelben a kemény esőben.
1: A rendezvény a fiatalabb korosztály számára is lehetőséget kínálta a méhészet meg.

0: ismerésére. A leindulói iskolások közül is többen csatlakoztak a túrához. A kissé felhős elsős idő ellenére több mint 10 diák vett részt a 6. mézes napon, amely ezúttal is az év egyik legédesebb gyalogtúrájának bizonyult.
1: Kedves hallgatóink, a mai telepjáróban Szabó Rudolf összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

0: kívánok, Szabó Márk vagyok. Ki volt a történelem legfiatalabb vagy legidősebb egyházfője, és ki ült a leghosszabb ideig Szent Péter trónján? A csodálatos világunkban ezúttal a Vatikán kulisszái mögé pillantunk be, hogy meghökkentő, extrém vagy szenzációs rekordokat mutassunk be a pápaság 2000 éves történelméből. Kósa Ferenccel már is kezdünk.
1: A pápák a katolikus egyház vezetői, egyházi államfőnöke is egybe, ugye? Vatikán államfőnöke. Vatikán az egy teokratikus, abszolút monarchia. Na most ez mit jelent nagyon röviden? A teokratikus annyit jelent, olyan államot, amely közvetlenül Isten uralma alatt áll. Teo az Isten, görögül kratea uralom. Na most abszolút monarchia, azt is említettük. Az pedig annyit jelent, hogy olyan államforma, amelyben az uralkodót nem korlátozza semmilyen írott törvény, a törvényhozás vagy a szokások.
2: Igen, és mint mondtuk, tehát a katolikusoknak a valódi első embere, főnöke, legnagyobb tisztsége a pápa. Luteránusok, evangélikusok, reformátusok kevésbé tartják őt az egyház főnek, az anglikánok sem.
1: Pravoszlávok sem.
2: Így van, pravoszlávok, az ortodoxoknál sem. A kereszténység, amely a Földön a legnagyobb vallásként működik, ugye a legtöbb ember tartozik az egyházukba, az csak részben ismeri el a pápát azért, tehát a katolikusok az egyház főnek.
1: Így van, talán nagyon röviden valamit a pápa állom létrejöttéről, 4-5 mondatban annyit, hogy 313-ban a római nagy Konstantinus császár ugye engedélyezte a keresztény vallást a római császárság területén, ugye addig üldözték a császárok a kereszténységet, különböző okok miatt, most ebben nem kavarodunk bele, na majd 330-ban a császár udvarával elvonult Rómába, és Konstantinápoly városát alapította meg, oda tett át székhelyét, ez a mai Isztambul, amelyet később ugye a törökök foglalnak el, na és kiderült, hogy Szilveszter pápának átadta a hatalmat. Adomány nyomozó levélben lehet olvasni a Donatio Constantini, amelyben azt írja, hogy mivel elvonult ugye a császár és az udvarok Konstantinápolyba, átadja a pápának a hatalmát. Később kiderült, hogy ez egy hamisítvány, ugye? A pápák így akarták valahogy fedezni a világi hatalmukat is. Na majd a 750-es évek lesznek nagyon fontosak, ekkor pedig az történt, hogy a germán langobár törzs, vagyis langobárdok, germán népről beszélünk, megtámadja Rómát, az akkori római pápa, aki egyben persze Róma püspöke is, a frankoktól kért segít kapott is, a frankok legyőzik a langobárdokat 756-ban, harmadik István pápa idejében, és akkor kialakul az úgynevezett pápai állam is, amely különböző korszakban hát kisebb-nagyobb területtel rendelkezett. Mondjuk voltak olyan időszakok is, amikor 40-50 ezer négyzetkilométeres volt ez a pápai állam, de hát befolyása az meg pedig egyértelmű, hogy sokkal nagyobb volt, hiszen mondtuk már ugye, hogy a pápa a katolikusok egyházfőnöke, és még abban is bele kell gondolnunk, hogy a nagy egyházszakadás, keresztény egyházszakadás, az még csak 1054-ben következett be hivatalosan. Úgyhogy a pápát is a nem katolikus vallásúak, ugye az ortodoxok is még egy jó ideig főnöküknek tartották.
2: Igen, és hát a pápának korábban még nagyobb hatalma volt, manapság inkább ilyen jelképes hatalma van, de régebben amilyen politikát képviselt, vagy álláspontokat azért az igen fontos volt.
1: Meg és hát... fontos is.
2: Igen, igen, ma is fontos, csak a mai kapitalista világban már kevésbé van súlya talán annak, amit ő mond, egy kicsit olyan, mint a brit király, vagy ilyen igen dolognak tudnánk elképzelni, talán így a világpolitikában ugye az ő szerepé, de régebben ez sokkal súlyosabb volt.
1: Persze, talán nagyon röviden néhány gondolatot a pápa választásról, ugye, hogy is néz ki ez a folyamat. Konklávénak nevezik, a konklávis szó annyit jelent, hogy kulcsra zárva, a Sixtus kápolnából találkoznak, hívják össze a biborosokat, ugye kardinálisokat, maximálisan 120 lehet belőlük, lehet kevesebb is, ha mindenki nem jön el, ugye, különböző okok miatt, betegség, stb. A konklávis annyit jelent, hogy kulcsra zárva, ezt azért zárják őket a Sixtusi kápolnába kulcsra, hogy meg akarják menteni őket a külső befolyásoktól, sőt, még a mobikat át kell adni, stb. Stb. Na és most nagyon érdekes, hogy a szavazó kardinálisok, biborosok, ugye magyarul addig szavaznak, még nincs meg a kétharmados többség, kétharmad plusz egy szavazat. Például ez azt jelenti, hogy ha 100-on szavaznának, akkor legalább 67 szavazatot kell kapni valakinek, hogy pápa lehessen. Naponta 4-szer szavaznak, ha az eredmény megvan, szóval kiválasszák az új pápát, akkor fehér a füst, ha nem, akkor fekete. Ha például 3 nap után sincs új pápa, akkor egy napos gondolkodási szünetet tartanak, ha pedig 3x3 nap alatt sincs új pápa, szóval az már 9 nap, úgy mondván, ugye, akkor a konklávé levéheti abszolút többségre az eredményes szükséges szavazatok számát, szóval 51%-ra. Ha megvan az új pápa, akkor pedig a Szent Péter Bazilika erekéről a régebben kinevezett biboros latin nyelven kihirdeti, elmondja, hogy Annuncio Vobis Gaudium Magnum Habemus Pápam, nagy örömöt jelentek be, nektek van pápánk. Na, a jelenlegi pápa 260

0: Van hetedik a Lajstromon, 14. Leóról beszélek természetesen, eredeti neve Robert François Prevost, 1955-ben született Amerika Egyesült Államokba. Természetesen az első pápa pedig Szent Péter volt.
1: És most, hogy amerikai pápa van, az elég ritka dolog, mert általában olaszok voltak nemzetiség általában szerint, olasz, igen, vagy itáliaiak, nem is volt még eddig amerikai. Azt mondtuk, hogy rekordok, hát hogyha 267 pápa ideje alatt azért fölhalmozódott ez az.
0: Hát egyértelmű. Szóval a legtovább regnáló az az uralkodó pápát, hogyha nézzük, ugye a Lajstromba, akkor az 9. Pius pápa. Ő 31 évig, 7 hónapig és 22 napig uralkodott. A szószoros értelemben nem csak pápa volt, hanem uralkodott is, mondtuk, hogy a pápai államnak akkor milyen funkciója volt valamikor, úgyhogy uralkodott is, mint király, vagy császár, vagy akárhogy a nevezném. Eredeti neve Giovanni Mastai Ferretti volt, egy grófi családból származott, Szenigaliában született, Ancona közelében, ez az Adriai tengerparti városka, San Marinótól sincs olyan messzi ez a város. Hát egyik enciklikájában, körlevélében, pápai levélében, tévedésség szilobusza, az a címe, elítél, hát majdnem mindent, amit lehet, a liberalizmust, a modernizmust, a nacionalizmust, amit helyeslek mindenképpen, de a racionalizmust is elítéli, az egyház és az állam szétválasztását elítéli, sőt a polgári házasságot is. Na és majd még a haba tortán 1870-ben ez a pápa kimondta a pápai tévedhetetlenség dogmáját. Természetesen az nem azt jelenti, hogy most a pápa azt mondja, hogy holnap este fog az eső és nem esik, szóval tévedett, nem erre gondolunk, hanem a vallási kérdésekben.
1: Itt látjuk, hogy mennyire konzervatív azért a pápai hivatal általában. Manapság egy picit próbál már liberálisabbá válni, de hát ilyenkor az 1800-as évek második felében még erről azért nem volt sok szó.
0: És hogyha belegondolunk, ugye 1846-1878 között uralkodott, hát itt vannak a 48-as forradalmak, aztán akkor itt vannak Németország egyesülése, Itália egyesülése, stb. Számos háború, úgyhogy hát talán ennek tükrében is gondolkodom, biztos, hogy ennek tükrében hozta meg ezeket a határozatokat pápai körlevelében.
1: Igen, ugye ilyen történelmi folyamatok zajlottak azért ebben az időszakban. Következő pedig hetedik Urbán?
0: Így van, hetedik Urbán pápa. Hát ő a legrövidebb ideig uralkodó pápa, csak 13 napig uralkodott, volt hivatalban 1590-ben. Hát nagyon érdekes a dolog. Ez a római születésű Giovanni Battista Castagna 69 évesen került a pápai trónra, és nem sokára meghalt maláriában, szóval 13 napig volt a trónon. Így hivatalos beiktatása nem is történt meg. Úgyhogy lényegben el van ismerve, mint pápa, rajta a Lajstromon, de beiktatva nem volt.
1: És hát voltak még ilyen nagyon rövid idejű pápasságok még a 20. században is.
0: Volt első János Pál, Albino Luciani, Olaszországban született, Belunoban, Észak-Olaszországban, 1978-ban választották pápával, 33 napig volt pápa. Itt feltévődött számos kérdés is, hogyha megmérgezték, stb. Mi történt vele. Hát állítólag egy olyan pápáról volt a szó, aki számos reformokat akart bevezetni a katolikus egyházban. Nyilvánvaló, hogy a vatikáni kúria konzervatív részének ez nem tetszett. Na most, hogyha megmérgezték vagy nem, azt sose fogjuk megtudni, hiszen a pápa halála után boncolás nincs.
1: Pontosan épp a konzervatív hozzáállás miatt is, úgyhogy ez megint egy ilyen összeesküvés teóriára ad lehetőséget mindenképp, igen. No, és akkor megyünk tovább az egyik Jánoshoz.
0: Hát igen, 12. János, a legfiatalabb pápa, kérem szépen 955-ben, amikor megválasztották, mindössze 18 éves volt, szóval a mai mérce szerint ekkor lenne nagykorú, hát akkor a nagykorúságot még nem ismertik ilyen szempontból, ugye? 964-ig volt az uralmon ez a római származási pápa, eredeti neve pedig Ottaviano, családi neve Ottaviano volt. 962-ben ő koronázta a császárra első Ottót, ez volt az első német-római birodalmi császár, ekkor jött létre a német-római császárság, és 1806-ban szűnt meg majd a napóleoni háborúk közepette.
1: Ez meg akkor a legfiatalabb. Ugye a legidősebbeknél picit gondban vagyunk, mert azok a legtöbb pápa azért idősebb szokott lenni, messze nem ilyen, hogy 18 éves. Volt nagyon sok aggasztján is köztük.
0: Hát igen, most következnek majd ezek az aggasztjánok. Itt mindenképpen meg kell említeni 16. Benedeket, ugye emlékszünk rá. Nem olyan nagyon régen hunyt el. Ő volt a leghosszabb életű pápa, a leghosszabb életű. 2022 utolsó napján hunyt el, szóval december 31-én, 95 éves korában, eredeti neve József Ratzinger, bajorországi német pápáról van szó, 2005 és 13 között volt pápa, majd 13-ban önként lemondott a pápai titulusról, ettől fogva hivatalos megszólítás, őszentsége 16. Benedek, emeritus pápa, azaz kiérdemesült pápa volt.
1: Emeritus, ugye?
0: Így van. Következik 12. Gergely. A legidősebb korban megválasztott pápa 81 éves volt, amikor megválasztották napjainkban, ez már lehetetlen. Már van egy korlát. 1406-ban történt, ez a velencei származású Angelo Correr volt, 10 évig volt pápa. Hát ez a kor az egyház szakadás, a nyugati egyház szakadás és a katolikus egyház szakadás mélypontját jelenti, amikor majd össze is hívják 1415-ben a svájci Konstanzban az egyetemes zsinatot, majd egyik főszerepe ugye az akkori magyar királynok is lesz, luxemburgi Zsigmond is ott lesz, és Cillei Borbála a felesége, és a fő célja pedig a nyugati egyház szakadás megszüntetése volt, választanak is új pápát, három különböző jelölt volt, úgyhogy különböző szakadár folyamatok mentek végbe, stb. Úgyhogy egy időben volt három pápánk is, és akkor egy negyediket választották meg, úgyhogy ez már abszurdum helyzet volt. Úgyhogy végül is majd akkor ez valahogy kiköszöbbülik ezt a nagy cirkuszt, és akkor csak egy pápa lesz tovább is, ami a logikus.
1: Igen, ugye ezek az ellenpápák kora, meg mindenféle, hát látjuk, hogy itt is mennyire politizált volt ez az intézmény, főleg itt ebben az időszakban. Érdekes, hogy ezen a rekordos listán elég sok azért a mikorunkból ismerős pápa, vagy hát az utóbbi száz évből, utóbbi évszázadból is, itt van már második János Pál.
0: Hát igen, második János Pál, ő pedig a legtöbbet utazó pápa volt, hát a lengyel származású Károly Wojtyla, ugye, aki Vádovicében született, egy ilyen zarándok hely lett a szülőfalva. 1978 és 2000 között volt pápa, tehát több mint 26 évig. Már említettem, a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 külföldi látogatása során 129 országot keresett fel, több mint 1 millió kilométert tett meg a föld körül. Hát egy publikációban olvastam, ezt körülbelül annyi ez a 1 millió kilométer, mint hogyha elutazol a holdra, vissza, és akkor még egyszer a földről a holdra. Háromszoros távolság, ugye? Ő avatta a legtöbb szentet is, 482-t, talán egy mellesleg, hadd említsem meg, hogy a katolikus egyházban körülbelül 12 ezer szent van. Hát ez a 482, amelyet ő avatott szent, ez is egy nagyon tetemes szám. Bocsánatot kért a katolikus egyház múltbeli bűneiért, például a zsidó üldözésért, aztán a Galileo Galileo meghurcolásáért, stb. Stb. Beszéltünk egyik műsorunkban a Galileóról, ugye, aki egy kiváló tudós volt, aki bebizonyította a föld mozgását, stb. Egyéb dolgokat. A magyar szentek közül pedig ő avatta Szenti Kingát, negyedik Béla király lányunkat. Később Kinga külföldre költözött, negyedik Boleszláv lengyel nagyfejedelemnek lett a felesége, később Boleszláv király is lett, Szent Kinga napjainkban Lengyelország és Litvánia védőszentje is.
1: Sok szállal fűződnek magyar emberek is ugye az egyházhoz természetesen. Már nagyon sokszor elmondtuk a magyar szentek és boldogok listáját, de hát most megint ide kívánkozik.
0: Hát megint ide kívánkozik, mert hogyha már említettük Kingát, akkor úgy gondolom, hogy meg kell említeni a többi szentet is. Magyar származású szentet is, erre nyilvánvalóan büszkék lehetünk mi magyarok. Az egyház november 13-án ünnepli a magyar szentek és boldogok közös emléknapját. Magyarország több mint 50 szentet és boldogot adott a katolikus egyháznak és a világnak természetesen. Most, hogyha nézzük ezen a listán, az Árpád házi szentek vezetnek valahogy a király családok közül. A listát, hogyha felolvasom, vagy ha elmondom, így kapásból Szent István királyunk 1083-ban lett szent, akkor vatták szenté, 1000 meg 1038 között uralkodott. Azt akkor meg kell említeni Szent Imrét, akit ugyanakkor avatták szenté, mint Szent István, szóval 1083-ban Imre István király fia volt. Azt akkor Szent László, a nagy vitéz királyunk, aztán Szent László lánya, Piroska, ő második Komnenosz János, bizánci császár felesége volt, szóval Bizáncban élt, hát az a Görögország, úgyis nevezhetnénk bizánci császárság, és ott az Irene, vagyis a Iréné, Irén nevét vette fel. Aztán akkor itt meg kell említeni még Szent Erzsébetet, a 13. század elején született, második András királyunk és Merániai Gertrud királynőnk lánya, aki később a Németországban élt, és a szegényeket segítette, számos legenda fűződik hozzá. Aztán meg kell említeni Szent Margitot, negyedik Béla király lánya. Tudjuk, hogy a tatárjárás után a magyar király családnak Dalmáciába kell menekülni, Klisszavárába, Trauvárában, és akkor egy fogadalmat tesz a magyar király, szóval negyedik Béla, és felesége, hogy a megszületendő gyermekük, hogyha Magyarország átvészeli a tatárjárást, akkor majd egy zárdába fog tovább élni, ugye, és ezt majd teljesít is Margit, hát róla nevezték el később a Margit szigetet, amelynek előbbeni neve Nyulak szigete volt. És Szent Kingát már említettük, negyedik Béla királylánya. Hát ezek szerint negyedik Béla királyunk egyedülálló, családjából három szent származik, húga Erzsébet említettük, aztán két lánya, Szent Margit és Szent Kinga. Ezen kívül pedig még két lánya, nevezetesen Konstancia és Jolán pedig boldoggá voltak avatva.
2: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ma egy olyan birodalomba utaztunk, amelyet a hit, a diplomácia, a politika és a történelem formált. Ám amikor közelebbről megnéztük, igen sok rekordot is találtunk itt. Találkozzunk tehát egy hét múlva is újabb meghökkentő és egyedülálló szélsőségekkel. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Kósa Ferenccel pedig mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: tudom.
1: I call her Dasha, but she's my sister. Say hi, Anna.
2: Hi.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

A Muravidék hullámhosszán. MMR.

Fluffy Baggy, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

voltam, hogy téged hibáztattalak gyermekkoromban. Most könnyes szemmel nézek körbe a nappalimban, hisz neked köszönhetek mindent, amin van. Nem az lett belőlem, akit te akartál, hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosott ruhát, friss illatba őrzik emléket, a földön túl erőt, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára, megmutatnál-e mindent, amit én még nem láttam, legyünk mi is.

over 40.

csak kitartás. Várom a postást, lesem a postást. Hol van a postás, nincs kilátás.

man kay nam man na dal.